Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban, Rádió 1-esek, haber már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosít csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. A folytatásban egy norvég EDM DJ producer Kygo és egy amerikai pop-rock csapata War Republic, az énekese Ryan Tedder, napjaink egyik legbrilliánsabb dalszerzője, producere. Hát mondhatnánk, hogy világok találkozása, ez mégsem így van, mert hogy Ryan Tedder az elmúlt jó 10 évben bőven írt EDM slágereket. Ellie Goulding, Burn, Tiesto, Tate McRae, 1035, Alesso, If I Lose Myself, és még sorolhatnánk. Ez most a Chasing Paradise.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Bizony, kamrát barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez, hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egy szál gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Shakira például a legstabilabb dolog a futballvilágában az elmúlt 20 évből. Focisták jönnek, mennek, kiöregszenek, új csillagok tündökölnek az égen, de egy valami tuti fix, ha jön a foci VB, akkor Shakira pont úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor Berlinben debütált a Hips Don't Lie-jal Wyclef Jean oldalán. Hát és aztán ugye utána jött a vakavakás korszak, aztán Brazíliában a La-La-La, és 2026-ban ismét tündökölt, és róla beszélünk még mindig. Ez a Die Die.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland sztár DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek euró, de

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lói, David Puentes és a Golden Summer, amikor a fiatal német lány megírta ezt a dalt, a Golden Summer-t, hát nem biztos, hogy erre a pusztító 41 fokos hőkupolára gondolt, kicsit kevesebbel is beérünk majd, hát megjön majd az enyhülés pénteken, egy ilyen 7-8 fokot visszaesik a hőmérséklet, de olyan nagyon ne szokjuk meg, mert jövő héten visszatér a meleg, ha nem is ennyire, de az ilyen 35-36 fokos csúcsok akkor is lesznek majd. Hozom Lói dalát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ariana Grande a folytatásban. A hét egyik nagy bejelentése az énekesnő színésznőhöz kapcsolódik, ugyanis bejelentette, hogy a külsejét ért folyamatos kritikák miatt visszavonul a nyilvánosságtól, hát legalábbis egy időre egészen biztosan. Például egy londoni musical szereplésétől is elállt, ezt jövő évben mutatták volna be. Most egyébként még turnézik, The Eternal Sunshine, ez a turnéjának a címe is hamarosan befejeződik, és azt hangsúlyozta az énekesnő képviselője, hogy nagyon-nagyon várja már Ariana Grande, hogy egészségesen is boldogan lezárja a turnéját. Hát, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor a Wicked című musical promóciós turnéja alatt kezdték el nagyon gyepálni a komment szekcióban szegény Ariana Grande-t, aki tényleg rettenetesen lefogyott Cynthia Erivo-val egyetemben. Hát akkor indult ez az Ozempic őrület is. Hát az ember azt gondolja, hogy hírességek állják a sarat, de hát végül is ők is csak emberek, nekik is van mentális egészségük, és Ariana Grande úgy döntött most az elmúlt időszakban, hogy arra fog összpontosítani, és egy kis időre visszavonul majd a nyilvánosságtól. Őt hozom a folytatásban, Lady Gaga-val együtt.

0: me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ellenőrzésekkel védik a szépkorúakat, takarékossági intézkedések a fürdőknél, jön a Csaba Gyöngye szüreti nap a főtéren a hétvégén. Jönnek a részletek Török Mónikától. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Víztakarékosság és energiatakarékosság intézkedéseket vezettek be Békés megye három legnagyobb fürdőjében. A Békés Csabai Árpád fürdőben csökkentik a medencék pótvíz felhasználását és a zuhanyzók vízhozamát, a hűtővizes dézsát pedig ideglenesen leállítják. Ritkábban működnek az élményelemek, este 5 után pedig a csúsztákat sem lehet használni. A gyulai várfürdőben hétköznap 2 kültéri szaunát kapcsolnak le, a közeli almási kastélyban pedig péntekig klimatizált pihenőtérrel és filmvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. Gyopáros fürdőn leállították a szaunákat, a bejáratnál lévő szökőkutakat pedig átmenetileg nem működtetik. Stark Adolf emléke előtt tiszteleg a Csaba Gyöngye szüreti nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. A rendezvényen népi fajátékokkal, kézihajtású körhintával és a Ramazuri zenekar interaktív gyermekkoncertjével várják a családokat. Emellett a Szent István téren bemutatják a Csaba Gyöngye szőlőből készült fagylaltot. A borlovagok ünnepi műsorral idézik fel a szőlőfajtát nemesítő Stark Adolf munkásságát és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományokat. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. évek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Jön Ed Sheeran, hát ha így ránézünk Ed Sheeranre, nem az jut eszünkbe, hogy ő egy nyaraláson úgy reggeltől estig a parton sütetné magát, nagyon fehérbőre van, vörös haja, 70-es fényvédőt használ, és egy-két éve poénból úgy döntött, hogy elindít egy ilyen saját naptejet is. Rúgyolt vele, hogyha valaki ránéz a dobozra és meglátja Ed Sheeran arcát, akkor azt gondolja majd, hogy na, hát igen, ez a srác valószínűleg tudja, hogy miről beszél. Hát nem tudom, hogy mennyire indult be ez az üzleti vállalkozása, de 70-es fényvédőt használ Ed Sheeran. Gondolta, hogy elmesélem. Ja, már is az Azizám, a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Bent, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió.

0: A hajt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, akartok egy kicsit irigykedni, hogy milyen jól megy a Starbucks új vezérének? Olvastátok ezt, hogy milyen juttatásokat kap ő azért, hogy napi hány kilométert utazik? Mi a kafetéria? Csak hogy mindenki mérje meg, nézze meg, hogy mi a saját cégénél az, amit kap, amit adnak neki, és hasonlítsa össze azzal, hogy mennyire utazik a Starbucks új vezére, de mivel kárpotolják ezért. Hát gyerekek, azért ez nem Magyarország, az kell, hogy mondjuk.
2: Na, jöhet, mondd a számot.
1: 1600 kilométert ingázik magángépen a Kalifornia otthona és a munkahelye között, vagyis minden nap ő 800 kilométert lerepül. Hát az egyébként magángépen nagyjából egy óra, tehát hogy annyi tömegközlekedsz is, vagy autóján nagyjából annyit motorozol, hogy beérje. Ő csak ő magángépre ül. Na jó,
3: egy órán keresztül érnék be.
1: Na de mondjuk motorozol, mit tudom én, 40 percet fölülsz a motorra, és kényelmesen bejössz. Ő egy órát megy nagyjából, és egy órát vissza, 1600 kilométert ingázik majd.
3: Oszta.
1: Három éve.
3: Egy saját gép, vagy kapott egy magángép?
1: Ez Starbucks gép. Ez Starbucks,
3: ja, ez
1: gép.
3: A Starbucksnak, tehát a gyönyörű zöld-fehér festése, rajta izé bongyos asszony fel, mint a
2: ez a latte cappuccinóból jött össze, meg a mik vannak még ott?
3: A mi
2: mokacsinókból.
3: Általunk fizetett. Igen. Latte.
1: Figyeld, hogy mit kap a csávó egyébként. A cég igazgató tanácsának elnöke évi alapkeresete az ajánlat szerint 1,6 millió dollár, ami nagyjából 560-600 millió forintnak felel meg. Mm-hmm. Emellett kérhet készpénzes bónusz, melynek értéke teljesítménytől függően 3,6 és 7,2 millió dollár között lehet. Uh-huh. Jogosult további 23 millió dollár értékű részvényjuttatásra.
2: De mi miután? Van? De ez csak akkor, hogyha ott maradt, mint egy évig.
1: Valószínűleg, hogy valameddig ott kell maradni.
2: De nagy a fluktuáció, azt láttad?
1: Igen, nagyon sokat pörgettek ki már egyébként, ez a harmadik vagy negyedik elnökük így három év alatt, tehát nagyon pörögnek.
3: Én csak egy évig akarok itt elnök lenni.
2: Szerintem a bónuszrendszerük ennél fifikásabban van felépítve. Én azt tapasztalom, hogy amikor nagy számok vannak, akkor azért azt mondják, hogy három év, öt év, tíz év.
1: Egy Newport Beach irodát is kap, választhat magának asszisztens, és a cég szóvője elmondta, hogy Nicole-nak azonban igazodnia kell a vállalat hibrid munka politikájához, heti három napot a Seattle irodában kell dolgoznia, viszont ehhez adunk neked egy magángépet, hogy te berepüljél egy magángéppel. Ez mennyire kemény azért, nem? És ugye hát kifejezetten gyengék a Starbucks üzleti eredményei, azon kell dolgoznia majd emberünknek, hogy hát legalább 10%-ot hozzon a Starbucks, és nőjön.
2: De emberek, most össze tudunk fogni, hogy ez ne így legyen.
1: Senki ne egyen Starbucksot Magyarországon, abban a 6 darab Starbucks van, ami van Budapesten körülbelül.
2: Csak nem egy tudom. Hónapig kell bolykottálni, kirúgassunk egy embert a pozíciójából.
1: Azért ez mennyire durva, hogy ilyen szintű alaptárgyalásaid vannak, nem? 1600 kilométer magángép, 3,7 millió dolláros bónusz, plusz 23 millió dollár értékű részvényjuttatás, hogy ők azért így hol tartanak ebben a formában, nem?
2: Mert milyen ehhez volt az előző képest... csomagja amúgy, engem az érdekelne.
1: Hogy honnan jön?
2: Igen, hány százalékot emelkedett a fizetése az előzőhöz képest? Na?
3: Nem tudjuk, milyen pozícióban volt. Lehet, hogy ez most neki egy bukás.
2: Nem hiszem,
1: mindig hogy eszembe fog jutni, ebben melyikre Starbucks-ba, ja, és eszem egy csokis muffint, hogy a rohadjál meg te ott, hogy a magángépedet hozzáteszem, mégis eszem 23 millió forintos bónusz. Bojkottáljuk a Starbucks-ot, gyerekek. Mondassuk le a vezérigazgatót egy éven belül, úgyhogy nem eszünk Starbucks-ot, nem iszunk kávét. Egyébként egyáltalán nem járok Starbucks-ba.
2: Meg kell nézni, szimpatikus-e. Most próbálj meg elnyerni a szimpátiánkat, hogy megérdemli-e, hogy ott dolgozzon. És majd mi eldöntjük. Miközben vagy ott, vagy a kosztában iszunk a kávét. Igen, de amúgy azt mondják, hogy amikor munkáját váltasz, akkor tudsz nagy fizetésemelést kérni, mert ugye amikor már valahol dolgoz, akkor azért ritkán van egy nagy előrelépés, mert már
3: hát
2: akkor fáj neki.
3: Ha elhívnak az újra, akkor tudsz, de ha te jelentkezel, akkor is.
2: Persze, nem tudják, hogy mennyit kerestél, az már csak akkor derül ki, amikor beadod a kilépő papíraidat az előző munkahelyre.
1: De azért ez milyen Jánusz arcú, nem? Hogy te adod, kaptél egy ide, vagy kapod a papírszívószálat, hogy ne szennyezd a környezetet, miközben 1600-ot ingázik a vezér fönt a levegőbe, hogy ő ellássa a Seattle irodájában a munkát. 1600 kilométert. Szóval hogy néz ki, hogy reggel bejön érted egy kocsi, fölülsz egy magángépre, repülsz egy órát másfelett, a laptoppal ott közben intézed az ügyeidet, kicsit dolgozol, majd este hazarepülsz. Azért ez ezt el tudnám viselni, nem?
2: Én sírnék minden nap.
1: Az örömtől?
3: Hát, nem, a repüléstől.
2: Nem, a repüléstől. Nem
1: ja, hát ez nekem nem munkád, igen.
2: Nem bízom el. Figyelj, gondolj bele.
1: 8 órát utaznál Seattle-be az otthonattól, és 8-at vissza.
2: Konkrétan lehet, hogy inkább az autópályán sínylődnék.
3: De miért nem költözik oda?
2: Mert hova? Már a Kaliforniából nem akar, nem Kaliforniából.
3: De miért nem adnak neki egy szolgálati lakást? Egy
2: mert ott az élete, ott a golfklubja, mit tudom én, micsoda.
3: Meg van golfklub a másik helyen is, nem áll.
1: Ha, 565 millió dollárt keresel egy évben, akkor az mennyi az, akkor, vagy forintot, akkor az mennyi az a havi 50 millió.
2: Havonta keresel egy
1: 1,6 millió dollár nagyjából évi alapkereset az ajánlat szerint, de várjál, csak 565 millió forint per év.
3: Milliárd forint? Hát nem
2: milliárd. Havonta keresel?
1: Nem, ez évente. Készpénzes bónusz még egyébként 367,2 millió dollár, tehát 565 millió forintnak megfelelőszek, az havi 50. Az havi 50 mondjuk, hogy havi 40
2: ez
1: millió.
2: Ez szegény ember, Balázs.
3: Mit kérhetne még a Diri? Erzsébet utalvány?
1: Én szerintem ilyen szinten bármit. Tehát ilyen, ezen a szinten tulajdonképpen nem tudsz olyat kérni. Gondolod, de magángéppel naponta hoznak, visznek. Tehát milyen díleket köthetsz?
2: Jó, de magángépet ezt le tudják írni, mint költség.
1: Valószínűleg leírják, mint költség.
3: Persze, igen, vagy igen, áfa visszaigényel.
2: Azonnal vissza az áfa, azon a zsebbe. Tehát hogy az igazából a cégnek nem fáj, tehát az végül csak ugye még a munkavégzésnek így. Ugye most választottak egy luxus cikket, egy nem ott élő embert, ezért ezt kifizetik, oké, rendben. Mennyi nálunk most a bejárás támogatás Magyarországon?
1: Bejárás támogatás? Már hova? Tehát, hogy van munkahelyben? Ja, hogyha
3: van
1: te
3: ilyen, és hülye nem kértem ezt még tőle.
1: Van bejárási támogatás? Hát.
2: Figyelj, egy jó HR-es meg kellett megkeresnem, itt ülsz.
3: De itt ülsz fél éve is.
1: Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Annyira jó, olyan emberek, akik soha egy napot nem dolgoztak az életükben.
3: Dolgoztunk, csak nem olyan munkahelyen.
1: Sose voltam rendes munkahelyen. Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Hát rengeteg visszaélés ad lehetőséget, mert például vannak ugye olyan cégek, amúgy most nem tudom pontosan a jogszabály most hogy van, de hogyha felvesz valakit, aki ugye nem a városban lakik, ahol a munkavégzés történik, akkor ugye támogatnod kell a bejárását. Ez amúgy az egyességnek a részét is képezi. Most már
1: nem. Fizeted a MÁV
2: bérlet, vagy pedig a kilométer, vagy a benzinköltségét, vagy
1: azt a mindenit. Nem ám aztán itt öntudatra ébredünk.
3: Hát
1: azért vannak, akik a Vizafogóról, vannak, akik Velencéről, vannak, akik nem tudom, honnan jönnek, érted? Nem ám aztán itt. 30 forint per kilométer te kérhetnél elvileg.
3: Napi 3000 forinttal jössz, haver.
2: 30 forint per tartunk mi
1: hát napi. Hát akkor benzinpénz mondhatni?
3: Igen. Napi 3000 forinttal jössz.
1: Bejárási támogatás. De megkapod a fizetésedet. Miért támogasod? Kej, föl, gyere be, azt dolgozzál.
2: Hát pontosan ezért, hogy be is akarjál jönni. Ne, hogy azt mondta, hogy szét home office-olom magam, ájulásig home office-olok, csak hogy nekem bejárom.
1: Mondjuk a 18 forint vagy 30 forint per kilométerben azért olyan nagyon sok nem vagy. A 10 kilométer, akkor 300 forint.
2: Nem, tudod, vagy? Milyen visszaélések voltak ezzel?
3: Nekem 3000-et fizetsz naponta, 20 napot jövünk dolgozni, 60 000 forinttal lóksz havonta.
1: Havonta, az 12-szer. Az...
3: 15 éve dolgozunk. 15 éve szer 12.
2: Hogy előbb kapta a zsebkalkulátorát?
3: Én nyomom, szorozva 15-tel, azt mondja, 10 800 000 forinttal
2: tartozom. Hoppa tartozás, hoppa tartozás.
1: Rohadjon meg a Starbucks új vezére, hogy ezt a gyerekbe hozta.
2: Ha ebből nekem adsz 3 milliót, elmondom, hogy tudod behajtani.
3: Már a tiéd. Jó? Ezt most odaadom.
2: De a visszaélés maga az úgy szokott zajlani, hogy bejelentik magukat gyorsan állandó lakcímre az anyóshoz, vagy valahova, mit tudom én, Nyírbátorba, Nyíribronyba.
1: Ja, és akkor onnan azt írják, hogy onnan jönnek.
2: Igen, miközben Zuglóból bejársz a kis troli, de közben pedig ugye adod le a számlákat a brutál.
1: Igen. Hallom a Starbucksot, én meg vigyem vissza az 50 forintos palackokat, írja valaki, mi?
2: Hát konkrétan. Abból mondjuk lehetne csinálni egy ilyen ízléset ezt a aeroplánt palackokból.
1: Egyébként tényleg igen. Bejárási támogatás, amikor Eszternek fizeted a taxit. Az például egy bejárási támogatás.
2: Ez már elmúlt.
1: De már nincsen, mert egyébként már kapott parkolóhelyet, igen. Pécsi cég, vidékről járok be, 30 forint kilométerenként, napi 50 kilométert ingázok, így napi 1500 forintot adnak. Nem valami sok, de több, mint
3: hát
1: a semmi.
3: Valami, persze.
1: Ez jó, hát ezt egy csomóan nem tudták, akkor most oda mehetnek a főnökük, és azt mondták, hogy hallottam a rádióban, bejárási támogatást szeretnék kérni.
2: Na mondják, nem tudsz. Azt mondom, azt sem tudod, hogy amikor, ha úgy van, hogy mész dolgozni, vagy pedig jössz az a munkából, és közben balesetet szenvedsz, az munkahelyi baleset.
1: Ha munkába megyek, és én munkahelyi balesetet szenvedek azon.
2: Nem, tehát, hogy közlekedési balesetet van, miközben
1: akkor
2: mész dolgozni,
1: munkahelyi balesetnek az munkahelyi balesetnek számít. Miközi a munkahelyemnek ahhoz, hogy engem elült a hetes busz a
3: kármére? Hát oda munkahelyedre mentél. Ha bizony. Nem lett volna ott a munkahelyed, akkor nem mész arra.
1: És ez munkahelyi balesetnek az számít? Munkahelyi balesetnek és mit tudok számít? Csinálni? Kifizetik hát, a gipszemet? Vagy?
2: Nem, hanem 100%-os táppénzt kapsz. Ugye? Mert az alapból ugye nem jár csak úgy.
1: Jóba kell lenni a HRS-sel, gyerekek, ez a megoldás. Egy jó HRS, és meg is vagy. Ma mindenki elütteti magát, figyeld meg a kávétéren. Ma csoportosan ugranak az Erzsébet hídon az ott közlekedő taxik és autóbuszok elé az emberek. Tehát megyek a munkahelyemre, valami történik, az munkai baleset.
2: Igen. És ha hazafelé mész a munkád helyedről, de haza, tehát nem nincs kitérő, akkor az is az.
1: Jó, senkitől nem fogadom el, hogy hétfő reggel nem tud bejönni, mert elütötte a metró, beesett a busz alá, jó? Tehát ezt értem,
2: igen,
1: de ezt mi nem játszunk ki.
2: Stimmelnie kell. Tehát az, hogy ez a házad, és és a
1: ja, értem.
2: A
1: tehát ha mondjuk kell. Zuglóban lakom, és mondjuk a hegyaljára járok dolgozni,
2: és de Balatonalmádiban.
1: De Balatonalmádiban, a Mambóbárban elüt egy tuk-tuk, akkor azt nem tudom azt mondani, hogy munkaiban.
2: Testes prostituált rád esik.
1: Egy nagy darab szőke prosti rám esik Balatonalmádiban, a munkaiból esett meg számít.
2: Attól függ, hogy milyen irányból esett rád. És hogy igen, és akkor ott már lehet igényeket benyújtani, ugye? Ott már más a leányzó fekvése.
1: Júj, gyerekek, te miket tudsz?
2: Én
1: soha nem dolgoztam munkahelyen, tehát én ezeket nem tudom. Életemben nem volt még egy normális munkahelyem, ez is normális, de hogy egy olyan hagyományos munkahely nem volt.
2: Na, de lifehackeket nem osztunk meg? Aztán hallgatók is biztos, hogy csomót tudnak, amivel nem tudnak.
1: Hogy mi az, amit még el tudsz számolni?
2: Szerintetek mi az, amiről az emberek nem tudnak, de amúgy tudjátok érvényesíteni esetleg a munkáltatókkal szemben?
1: Az a baj, a 90% nem tudja meginni, hogy miről nem tud, mert nem tud róla.
2: Igen, de volt még néhány ember. Most megjogosíthatja a többieket.
3: De nem.
1: Jó. Igen. Van olyan támogatás is, ha vidéki bejelentett lakcímed van, de Budapestre laksz például albérlet, akkor hetente fizetik a hazautadat családtámogatás címen. Nem véletlen, hogy a fél önkormányzatnak vidéki lakcíme van, ahol dolgozom. Borsod megyei nagyvállalatnál kapok bejárás támogatást, magánegészségügyi csomag, 13. havi jutalom, éves teljesítményjutalom, 14. havi szépkártya, bruttó 500 környéke, egyszeri pályakezdő támogatás, nettó 1 millió, vagy lakhatási támogatás 3 millió vissza nem térítendő. Havi 2%+4% magánnyugdíj. Legnagyobb telekommunikációs cég, céges teló, csúcskategória, laptop, tablet, korlátlan nethívás, dolgozói családi flotta, olcsó mobilcsomag, havi keretösszeg, amiből a család telekommunikációs szolgáltatás fizetett, nagyon magas kafetéria, szépkártya, szabadság, készpénzen fizetési kiegészítés, üdülési támogatás, munkába járási támogatás, bónuszok, gyors segély vissza nem térítendő, egészségügyi támogatás. Azt a mindenit. Mm-hmm. Ez a legnagyobb telekommunikációs cég.
2: Milyen durva, hogyha így emellett veled szembe ül egy ember, akinek rettenetes büdös szája van.
1: Tessék, egy dolgot kérhettek, igen. Nem KP, valamilyen hozzájárulás, szolgáltatás, bármi, amit jó, itt vezessünk be, mindenki személyre szabottan egy dolgot kérhettek, mi lenne az?
2: Jeff Goldblum, egy hétvége.
1: Oké, okay. Jeff Goldblum, nem tudom elintézni, a magyar Jeff Goldblum.
2: Nincs olyan, hogy magyar Jeff Goldblum, Balázs.
1: Nem tudom, Tihanyi Tóth Csaba, a magyar Jeff Goldblum.
3: Közelít,
2: nem
3: az igazi.
2: A
1: igen, Bódi Guszti, a magyar Jeff Goldblum, nem, semmi nem jó.
2: A Temus Jeff Goldblum.
1: Igen, a Vise Jeff nem jó. Tessék, ki milyen szolgáltatást kérne, vagy ki mit venne igénybe?
2: Már felsorakozott.
1: De lehet bármi.
3: Például a heti masszázs, az simán járhatna, hogy egy rektális napra bejön.
4: Pontosan. Lacival ezt mi nagyon támogatjuk.
1: Ti masszázs vennétek igénybe.
3: Hozná a kis ágyacskáját, beosztva lennénk. És
4: én azt nagyon adnám.
1: Nekem ez a munkai masszázs, ez mindig egy kicsit ilyen csóroskodás. Tehát, hogy ilyen. Nem úgy értem, hanem tudod, hogy gyorsan egy ebédszünet, meg egy meeting között gyorsan ott valaki kettőt ropogtat a nyakadon. Nem tudsz úgy nagyon úgy elengedni magad, mert tudod, hogy kettőkor már meetinged van.
3: Okay, tehát,
1: hogy...
3: akkor kérünk szépen a balatoni nyaralót kulcsát elosztva hétvégére.
2: Nem,
3: most hétvégén mennek annáig, de akkor tessék, munkai nyaralót.
1: Rotációban forognátok.
3: Így van.
1: Szóval csak egy masszázs, ennyi lenne masszázs?
4: Kevések érzed.
2: Kevés. Szerintem...
3: Alapból... Ez jó, hogy olyat kérsz, amit nem lehet teljesíteni, a Jeffet.
2: Igen, mert legalább kapacitálom rá, hogy próbálkozzon.
1: Teljesen
4: mindegy. Egyébként ilyen menedzser szűrés is jó lenne. Soha nem dolgoztam olyan cégnél, mindent tudját az ember elmegy és kifizeti magának, akkor még lett volna egy olyan lehetőség, hogy nézzük meg mindenkinek az életkorához egy ilyen komplett szűrő csomag. Az mennyire jó lenne, mennyire menő lenne. Soha nem dolgoztam ilyen helyen.
3: Szinten egy
4: soha.
3: Nagy. Mely, no. 400 ezerből kijön fejenként, mennyi, vagy 8-an, 3,2 milliót bánja, hát az nap.
1: Tehát szeretnétek egyszer leszűrni magatokat?
2: Mindenre.
4: Mindenre. 2025-re elfogadnám. Nekem... Most én ezen túl vagyok ezen.
1: Mennyi egy ilyen?
2: Nekem még a prostatámat is nézzék meg. Van egy haverom fiú, aki annyira ki voltak, mert nem tudták, hogy mi baja van, hogy elment menopauza szűrésre.
1: Azt mondod,
2: hogy mindegy, most már is nézzék meg.
1: Azért az jó hülyének kell lenni. Elmaradt a menstruációja, föltűnt neki, hogy ideje nem menstruál. Egy ideje nem menstruálok. Na jól van, gyerekek.
2: Jöhet akkor a menedzser szűrés, most megbeszéltük.
4: Én annak örülnék. Igen, egy ilyen lehetőség.
2: Én hétfőn lehetőség. Nekem az oké. Neked pedig?
1: Bocsánat, elindultunk heti egy time massage 9000, és megérkeztünk egy 4 kilós menedzser szűrés. Nagyon nagyot ugrottunk, bejön ide valami fáradt Marika egy fotellal, és kicsit ott ropogtatta a nyakadat.
2: Titkos ilonka.
1: Egy ilyen titkos ilonka, itt haktuázik egyet.
3: A mi óriási ézénket, fogyókúránkat is megkérem, most támogasd, mert attól neked lesz jobb,
2: mint
3: munkáltató, hogy két egészséges, jókedvű ember ül itt veled reggelente.
2: Plusz, Ferinek egy elvonó.
1: Én nem láttam még egészséges, jókedvű fogyókúrázott.
3: Hát
1: hogy
3: a végén
1: tehát
3: az eredmény haver.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hűsölőhelyek Békés Csabán, átszervezéssel spórolnak energiát a cégek, mozgással lehetünk egészségesebbek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Pénteken éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, hogy a városban a Csaba Gyöngye Kulturális Központ légkondicionált épületében lehet hűsölni. Nyitvatartási időben a Csaba Center és a Tesco közösségi tere, valamint a Szent István téri katolikus nagy templom is igénybe vehető. A városvezetés azt kéri, hogy a lakosok kerüljék a tűzőnapot, igyanak elegendő folyadékot, és bevásárlásaikat, valamint ügyintézésüket, de a nap legmelegebb órája. Időzítsék. Gyermeket vagy állatot senki ne hagyjon zárt autóban. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését, hogy kevesebb áramot használjon. Egy Békés Csabai csomagolóanyaggyártó a termelés visszafogása nélkül a hőmérséklet és a karbantartások átalakításával, valamint a napelemekhez igazított géptöltéssel spórol. Egy Békés Csabán és Orosházán is működő gépipari cég csökkentett termeléssel és éjszakára áthelyezett műszakokkal mérsékli az energiafogyasztását. A Gyulahúsnál reggel 6 és délután 2 óra közé tették az irodai munkát, este 5 és 10 óra között pedig szakaszosan működtetik a hűtőrendszert. A megye több élelmiszeripari üzeme szintén a kisebb fogyasztású időszakokra helyezi át az energiaigényes munkafolyamatokat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti, éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Nincs olyan érzés, hogy átok ül rajtunk, Feri. Nem érzed azt, hogy ez egy átok, ez az egész?
2: Hogy már mindent megteszünk, és mégse.
3: Az adventi body?
1: Én tegnap feküdtem az ágyban, és azt éreztem, hogy figyelj, olyan sok éven keresztül annyi mindent kipróbáltam, hogy nem lehet, hogy van rajtam egy ilyen rontás, egy ilyen zsírrontás.
3: Tehát valaki egyszer azt mondta hozzád, és azt mondta, hogy átkot teszek rád, ráteszem a zsírátkot. És akkor onnantól kezdettünk,
2: a levegőt veszünk, érted,
3: és elkezdtetek nőni, és csak nőttetek.
1: Szerintem nem ezt mondták, ne legyen olyan elasztikus ruha, ami ne szorítan a derékba.
3: Igen.
1: Amelyet elémáltál a kólaautomatánál.
3: Igen. És egy kis varázsló lány megátkozott benneteket, és azt mondta az általános iskolában, hogy igen, a csokimat megettétek, ezért örökké zsírátkot teszek rátok.
1: Sóvárogjatok egy életen át. Nem, nincs ilyen életen? Nekem mikor romlott az életed, Feri? Mikor volt, amikor egyszer csak egy ilyen...
2: Hát 6 éves koromban, azt hiszem. Nem, akkor még szép slanggyerek voltam.
3: De hol puffadtál meg?
2: 9.
3: 9 évesen egyszer csak az a puff!
1: Rálépett egy kaposúak mellett.
2: Mert ott nagyon megnyúltam, és próbáltam utána menni testbe, de azt túltoltam.
3: De ez hogy néz? Emlékszel arra fél évre, amikor ez megjönni? És így megjött? Vagy ez ilyen
2: rakodott.
3: Te nem úgy, mint a gömbhal,
2: hogy... Nem úgy, hogy fölfújtam magam.
1: Összefújós
3: skaláját, hadd az átokat.
2: Nem ér le a lábam, mi a
3: ne fújj tovább, neki soha nincs. Elkaplak, ha leeresztesz egyszer.
1: De ez milyen szimpatikus hozzáállás, nem, amikor egy gyerek elkezd érezni, hogy magasodik, és azt mondja, hát álljunk már meg, nehogy azt higgyék, hogy itt egy cerka vagyok. Na, akkor ennyi. Mit tudunk ez hozzá?
2: Rádobtam, de nem izmot, hanem zsírt. Tehát nekem már ezek egy egész korai átok volt. De 6 éves képen van, ahogy a kis mesekönyvemmel állok, Lelősiné Ábrahám Éva fotókamerája előtt, az új kígyós mindenkitől fotózott, Ábrahám Éva néni, és akkor a kis könyvemmel, és ott egy slank kisfiú áll 6 évesen.
1: De tényleg? A könyvet?
2: Eskü.
3: De akkor ez egy doboz zselészaloncukor karácsonykor?
2: Egy doboz tehát, nem okoz ennyit.
3: De hogy mi mit vakvágájna? 10? Ez csak azt mondta, hogy
2: ügye
3: nekem a karácsonyfát.
1: De hogy azt beszéltük meg, hogy minden segítséget igénybe veszünk. Vért vetettünk, felrakatjuk a...
3: Kiborgok
1: kibor Zuckerberget. És minden. És akkor pont erre nem megyünk rá, a spirituális vonalra, hogy nem tudjuk meg, hogy nincs valami másik síkon, valami pokoli pusztító átok a pajzsmirigyünkön.
2: Tehát mi vagyunk azok, akik egy fejsalátától is? Buf.
1: Nem, azt gondolom, hogy ez valami külső erő, hogy ez már nem rajtunk múlik, ez valami más. Vagy, szóval vagy papot, amit most nem annyira
3: szoktam. Tudunk intézni. Tehát ha úgy gondolod, meg vagytok átkozva.
1: Igen, szerintem úgy gondolom. Szerintem utána kéne járnunk ennek, hogy lehetne ezeket levenni rólunk.
3: Van ilyen, hogy zsírátok?
1: Vagy egy zsírsámán. Hát,
2: szerelmi átok van. Szerelmi kötés is van, átok is van.
3: Igen.
2: Akkor viszont lehet, hogy nekünk zsírkötés. A bennünket a zsírral annak idején összekötöttek.
1: Zsírrontás. Én mondom, zsírrontás.
2: Zsírrontás.
1: Vagy valami sokkal rosszabb, amit nem is tudunk megfogalmazni.
2: Pénzrontás is van, pénzáldás is van, pénz.

0: Jönnek az idén? Oké. És akkor hát ezen kívül pedig akkor kell egy spiritisztára van szükségünk. Balázs, ebben
1: spiritista
0: csak...
1: vagy spiritista?
0: Bármelyik elő ebben a helyzetben.
1: Spuri nagyon jó, mert akkor kevesebbet tesznek.
2: Így van.
1: Elmegy az étvágy. Megnő a kurzus. Ferit az itt a vakvágy, amikor megkapta az első bicskáját.
2: Haver, az 6 évesen már megvolt náluk, az nem várt 9 évig.
0: A testvérek az oldalába húzta ki.
1: Igen, meg azt mondta, ezt a kenyeret itt még leszelem, ezt a kis bicskával, ezt a kis szalonkát még megeszem.
2: Csépen, elfalatozunk.
1: Igen, de nem emlékeztek egy ilyen osztálytársatokra, aki a mutatójával hozzátok kérdés, mint a Stephen King filmben, aki azt mondta, hogy sor vagy el, de nem azt mondta, hogy sor vagy el.
2: Nem hisz.
1: Nem volt ilyen? Nem,
0: nem
1: volt
0: tudom,
1: ilyen
0: osztálytársatok? De a Vatikában nincsen valaki, aki ezzel foglalkozik.
2: Zsírűző?
0: Igen.
2: Van az ördögűző, akkor kell lenni
0: hát de nem,
2: zsírűzőnek
0: ez egy
2: is.
0: Sokkal gyakoribb probléma, mint az ördög, ne haragudjatok meg. Az ördöggel az ember már megtanult együtt élni. Balázsra az eszembe ülök már 8 hónapja, semmi bajom nincsen. De hogy zsír? De hogy ezzel nincs? Nem? Senki?
1: Egyébként de van, de a Robika nagyon jót ír. Azt mondja, nem zsírátok, hanem össze-vissza zabátok.
2: De jó vagy, Robika.
1: Ez az össze-vissza zabátok.
0: Zabátok?
1: Jó, zabátok. Akkor kérdezzük meg Frabátot, van-e ilyen? Mit szóltok hozzá? Hála, hozok nektek egy igazi spiritisztát.
0: Jó. Úristen,
1: 80 mester. Plusz áfájra intézem nektek, hogy legyen 40 plusz áfa.
0: Ő az igazi Frabátó.
1: Ő az igazi Frabátó, és mondja meg, van-e, hogy zsírátok? Van-e, hogy hatodikos korodban oda hozzád ért a kis karcsika,
0: jó.
1: És azt mondta Eszternek, hogy
2: na most én viszont, nem, én tiltakozom a Frabátó ellen, nem a szaktudása miatt, hiszen azt tudjuk, hogy csodálatos.
1: Hát az,
2: megvan nektek, keresé rá Frabátóra, hogy hoz néz ki?
0: Először csak PME-re vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán szakértő lehet.
2: Tehát egy görög félisten a csávó, egy ilyen kigyúrt, hogy hívják?
1: Hát ő volt valamikor.
2: Igen, régi képet láttam.
1: Nem, ez most újra én látom, edzésben van. Nagyon
0: de ki az,
1: néha aki... összefutunk az edzőteremben.
0: Ja, a mágus.
2: Hát, a mágus.
0: De ő is oda jár edzeni, volt te?
1: Igen.
2: És ő volt kövér? Vajon a Frabátó is levette magáról?
1: Nem, keveset éltem vele, nem tudom.
2: Nem tudom?
1: Tehát, hogy viszonylag keveset éltünk együtt, egy hónapos futókaland volt, nem voltunk többet együtt. Nem tudom, de lehet, hogy tud nektek mesélni, hogy van rajtatok valami átok, amit majd ő levez, mint zsírátok.
0: A zsírátok, azt nagyon...
1: A zsírátok, igen, de az egy jó átok.
0: Nagyon kíváncsi, egyrészt, hogy mit lát mindenféleképpen, másrészt pedig hát akkor elkezdjük felszámolni ezeket a titkos vonalakat is felé.
2: Jó,
0: kitakarítjuk.
2: Jó, most itt a mi küzdelmünkben mindenre szükség van.
0: Jó. Auraporszívózás jövő
2: hétben. Auraporszívózás, ha kell, ha segít, én benne vagyok.
1: Jó. Na mindjárt. Úristen, de rossz ez a vonal. Visszahívjuk a másikon, mert ezzel nem is tudunk beszélni. Haló? Nem, ez nem fog menni, ezt meghalunk olyan rossz. Hát, visszahívjuk a másikon. Jó, és akkor megkérdezzük tőle.
0: Ez egy másik sík volt, Balázs, és neked ez se tetszik.
1: Ja, egyébként lehet, hogy valami asztrál síkom, vagy valami más.
0: Az asztrál síkon hívtuk.
2: Nem asztrál van neki, valami más autója.
1: Korzás, ő korzás. Nem asztrás
0: annyi.
1: Igen, de hogy van-e ilyen, hogy valaki például elmegy egy átoklevevőhöz, hogy ő kövér vagy pufi, és szeretné levetetni magáról az átkot?
2: Biztos.
1: Felfoghatjuk ezt akár egy átoknak is, igen? Dr. Balogh Illés Gyula endokrinológus rólam leszette az átkot. Tehát vannak, akik a tudományos dolgokban hisznek, mint endokrinológia.
0: Ugye, ha nincs neki olyan weboldal, ahol vannak ilyenek, hogy állathoroszkóp, akkor nem érdekel. Itt van, tessék, rontáslevétel, mágia, szerelem, és kutyamacska, állathoroszkóp.
2: Rontáslevétel, az kell.
1: Mondjuk a kutya rontást levetni rólam, mert az egy hete rajtam van. Tehát, hogy,
0: ahogy lehet, az ugatás csak a fejedben
1: és
0: van.
1: És csak mondom, hogy tegnap, igen, egyébként lehet, hogy hangokat adok, tegnap a kutya, na mindegy, nem mondom, mit csinált. Már sztorit akartam belőle csinálni, hogy 20:40, 21:40, csak aztán elmentem aludni. Tehát, hogy
0: úristen,
1: be kell szereznem
0: nem
1: valamit, ha értitek.
0: Ez mekkora, tehát valaki ráküldöz ilyen kutyátkot, hogy nem, semmi nem tudni, csak ő egyedül hall egy ugatást folyamatosan.
1: De tegnap csak mondtam a gyerek, hogy te is hallod, és mondta, hogy igen, mondom, jó, akkor megnyugodtam. Tehát ez így rendben van.
0: Jó, itt egy 20-as.
1: Amit ezzel is szól. Na, itt van velünk Frabátó. Hello, Frabátó, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
2: Hello. Mi van,
3: edzőteremben, vagy mi van? Nem, én gondolkoztam, mert hallgattam a műsort, és annyira beleéreztek néha, hogy ez hogy működik. Tehát ez az egész az úgy működik, hogy valaki, nem tetszel. Jók vagytok. Valakinek nem tetszel. Akár gyerekkor vagy valahogy, és tesz fel egy átkot. Most ilyen zsírátok az szerencsésebb, mert igazából, hogy ne tudjam dessen öltözni, hízzál el. Ne az, hogy halljál meg, vagy valamilyen ilyen komolyabb dolgot. És elkezd a szervezeted egy ellentétes energiát termelni, ami úgy szokták mondani, még a levegőt is bekötöd. Elkezdesz hízni.
2: Még a meleg levegőt is elkezdesz hízni.
3: Ennyi.
1: És ezt tehették akkor rájuk törni, hogy ott volt a kis hatodikus Katika, aki hozzájött a Feriz, és azt mondta, hogy átveszem a zsírátkot.
2: Ez az, tehát, hogy én 9 éves korom.
0: Én tudom, ki volt az.
1: Szerelem!
2: Katika azóta szerelmes belém. Lehet, hogy ha Katikával összejönnék, akkor levenné az átkot, nem?
0: Leszívná rólad.
3: Ez a lényege, hogyha velem nem jön össze, akkor mással se, ezért hízzon meg, legyen mindenféle probléma.

0: csinálja, és így tovább, és így tovább.
1: Tehát akkor mind a kettőt életében volt.
0: Tehát ha visszamegy a múltba.
1: Igen?
0: Hogyne, mindenki. Ha visszamész a múltba, és megtalálod azt a szemét, van egy ilyen film is volt, és aki gyerekkorában, de egyébként nem hülyeség, tehát a sor vagy az erről szól. Visszamész a múltba, és az, aki rád, tudod, én féltem azt volna nagyon, akkor kezdtem el a mágia fele fordulni, hogy kivédjem az egészet.
2: A sorvadást.
3: Na igen,
0: nem, ha megtalálod a múltból azt az embert, akire gondolsz, aki ezt elindította, akkor feloldod ezt a rontást, ezt a mágiát. De igen, nem ez a jó módszer, mert nem az, hogy megszüntetünk valamit, hanem nehogy ránk tegyék még egyszer, csinálsz valami olyan védelmi mechanizmust, ami megóv utána bármilyen mágiától, rossz indulatú mágiától.
2: Na de akkor várjál, a zsírmágia azért még rajtunk marad.
0: Nem, mert az lebomlik.
2: Ja, az lebomlik, ha nem eszünk.
3: Ja, ez a lebomlás,
0: erről szól. De hát ez igen, nehogy sokáig bomboljon, mert akkor vége van.
1: De akkor arra gondolsz, itt kérdezi egy hallgató, hogy az ország egyik fele megátkozta a másik felét? Tehát akkor itt az történt, hogy vannak
3: a... Budapest konfliktus.
1: Igen, itt akkor a fele megátkozta a másik felét.
0: Rengeteg ilyen van, tehát hozzám személy szerint én több olyan sztorit tudok mondani, ennél sokkal rosszabbakat, ahol kimondottan azért jöttek, hát ez a zsír igazából azért jönnek, hogy lefogjon, tehát azt lehet befolyásolni. Az, hogy most ez rontás miatt van, ez egy új fogalom. Igazából az a baj, aki megront valakit, az ilyen egyszerű dolgoknál nem áll meg.
1: Na jó, de Peti, azt írja, hogy akkor nekem már 200 kilónak kéne lennem.
3: És tehát ez hogy a másik kérdés, Balázs, miért nem 350 kiló?
2: Annyira utálják
1: én. Nekem 350 kilónak kéne lennem, annyian voltak belém szerelmesek. Ja, ha mindenki megátkozott volna.
3: Nekem a mikropénisz volt a büntetés.
1: Frebato, el kell hozzád mennem, azon tud segíteni?
0: Nekem. Az olyan, hogy egyre, ahhoz tudok segíteni.
1: Ami ezt erről lejön, az nekem oda jó lesz.
4: Zsírpénisz.
1: Hát ott a zsírpénisz. Zsírpénisz? Jézus Mária.
3: Na jó, de most ne tereljük el a figyelmet a problémáról, Frabato. Hogy fogunk megszabadulni ettől az átoktól?
0: Van egy konkrét dolgot. Amikor ezzel foglalkozol, ugye ez is mentális dolog, spiritizmus, amikor ezzel foglalkozol, akkor ahhoz fel foglalkozol, nem el vagyok hízva, hogy tudok megszabadulni, nem látod magad már lefogyva.
2: Szóval gyújtsunk egy gyertyát, oké.
0: Okay. Telehold utáni két hét, amikor fogy a holdnak az energiája, akkor a szervezetből is bontja az energiát. És ezt ügyesen fölhozol használni, akkor nálad a zsírt bontsa, akkor elindul egy folyamat. De az a lényeg, hogy ez egy 14 napos mágia, tovább nem szabad csinálni, mert akkor
1: nem biztos, hogy megáll a folyamat. Ez fogy, és ha jön az új hold, akkor igen. Jó.
2: Tehát minden este ebben a 14 napban gyújtok egy gyertyát.
0: Gyújtasz egy gyertyát. Előtte van most egy kis időd, ha nincs annyira nem sokat forgó, hogy lerajzolod.
1: Egy gyertya helyett a spangli? Ne, jaj, nem így kérdezi valakit.
0: Csinálhat bármit, az a lényeg, hogy ezzel foglalkozzá.
3: Szóval, hogyha egy cigit elszív a
1: Feri. Igen?
0: Igen? Babát, ami te vagy. Tehát saját magadat próbálod megformálni, és minden este 8 és éjfél között gyújtasz egy gyertyát, a gyertyának fölmegyed egy tűz, beleszólod először a fejébe, azért, hogy a gondolat, azért, hogy infarktus kapjon meg a szívébe, meg a fejébe azért, hogy a gondolataidat tudjad, a saját gondolataidat tudjad befolyásolni, hogy nem vagy éhes. Gyomor, utána a két kezét.
3: Ezt kell dönteni először.
0: Igen, fel vagy gyomor. Két kezét, nevet ki a hűtőből a kaját, a két lábát, hogy ne menj el a hűtő. Befolyásolod igazából a szervezetedet. Arra kell figyelni, hogy amikor a gyomor alatt szúrod a csi energiaközpontot, akkor ne menj egyel alá
3: az ágyékhoz,
0: mert akkor mást állítasz le.
1: Nagyon jó. Egyszer hihetetlen, hogy is ezt csak így fejből mondod, hát ez egészen
0: elgondolkodik. Ja, én most találtam ki.
1: Hogy jön belőled a mágia? Azt mondom, hogy csak hihetetlen. Tehát két hét új volt, szurkáljuk
2: minden
1: a babát.
2: Este. Igen, minden este.
0: Igen. Minden este megcsendezte a hét folyamatot. Ha nem tudod szúrni, mert nem vagy úgy fölkészülve, nincs babád vagy, akkor lerajzolod, és ugyanavval a tollal vagy ceruzával mindig a pontokat ráteszed, mindig abban a sorrendben. Fej, gyomor, ez a középső, a csi energia, a köldöket, itt kell vigyázni, menj lejjebb, utána bal kéz, jobb kéz, bal láb, jobb láb.
1: És van valami mondat, amit mondogatni kell?
3: Csárdásnak hangzik amúgy.
1: Igen, csárdásáról. Valami mondat, amit mondogatni kell? Előző dalocska, bármi?
0: Nem, az a lényeg, hogy erre gondolj. Ha akarsz, akkor mondhatod, hogy lefogyok. A fogyás alá menjél legalább, ha fog akarsz fogni, úgy kívül, akkor 40 kilóba gondolkozz.
1: 40 kiló.
0: A duplájába menj. Igen, és akkor csak 20 lesz.
1: Ja, értem.
0: Mindig duplázd a lefelemenést. Ezt megcsinálod 14 napon keresztül, érezni fogod, hogy nem eszel annyit, de ha eszel is, elkezdesz fogyni.
2: Ellek is bármit, és még fogyok is.
0: Elmondom, a Balázsra szoktunk találkozni, én ezt csinálom, elkezdtem csinálni egy-két napja. Aha. Találkozzunk, 3 hétből 116 kiló vagyok.
1: Hát akkor téged is belátkoztak durván.
0: Főleg az étteremben. Mivel étteremnek vonzása van, oda mindig tartottam a zsírmány nevű dolgot, de mindegy, ezeket lehet befolyásolni, és nézd meg, hogy 2-3 hét múlva legalább egy 8 kilóval kevesebb leszek, vagy 10-zel. Többet tudsz fogyni.
1: Jó, én vizuális tesztelés alapján ezt 3 hét múlva tudom igazolni, összefutunk. Jó?
0: Így van.
1: Oké.
0: Halál komolyan mondom, nevetgéltek, de tényleg, ezt ha egyszer látod működni, akkor utána már semmilyen fogyasztó tablettet nem fogsz bevenni.
1: Oké. Frabátó levette a fiúkról, a lányokról az átkot, hogy ki jelen pillanatban az életében most ki milyen átkot érez. Azt mondja, hogy az én átkom, hogy nem tudok nemet mondani másoknak, sajnos más előbb van, mint magam. Ez egy ilyen...
3: Csatlakozz a csoportunkhoz. Facebook csoportot fogok indítani ebben a témában.
1: Te is benne vagy?
3: Hát én nagyon sokszor...
1: Én olyan határozottan tapasztalom a te nemet mondásaidat pedig.
3: Mert ezt most találtam
2: ki. Hát a kitelepülésre, persze. Egyébként minden másra igen.
1: Most tegnap is megkerestelek valamivel, és én nagyon határozottan mondtad, hogy nem tökre szeretem, mert továbbítottam a nemet. De olyan egyértelműen mondtad,
3: hát
1: úgy tetszett.
3: Hát ilyen dolgokra, mert ugye ők ismeretlen embereknek kell nemet mondani, akik ugye anyagi haszonszerzésből szeretnének tőlem szívességet kérni, az megy. Az a sajnál, igen, de nem, hanem az van, hogy én nagyon sokszor csinálok olyan dolgokat, ami amúgy nekem effektíven nem tesz jót, de...
1: Mint a reggeli rádiózás.
3: Igen,
1: tévémisorokban valószínűleg. Így van.
3: Szóval hagyjuk is csak ezt ott, ahol van.
1: Igen, de most, hogy mondtad valójában, tényleg nem tudsz nemet mondani. Ott ültem veled annál a húslevesnél, hamar befűztelek. Azt mondtam, nem kell korán kelned.
3: Kettő presszó kávé és egy húsleves, ez volt az ára.
1: Így van, egy nagyon jó húsleves és két kávé. Azt mondja, az Eszter ma itt ül. Értitek? Hát tényleg nem tud nemet mondani. Kit kell szurkálni azért, hogy levegyek egész Budapestről ezt a közlekedési dugóátkot? Nagyon jó. Egyébként tényleg benne vagyunk. Kérnék egy fosás lebevést, mert már végig elgyengülök. Ha kell, mágiát gyújtok, nem gyertyát, csak valaki vegye le rólam a fosás. A motiválatlanság átkot venném le magamról. Egy fél éve minden csak kínlódás, megcsinálom, de már nem örömmel. Edzés, munka. De lehet, hogy csak munkahelyet kéne váltanom. Wow.
3: Vagy depressziós vagy, csak még nem tudod, hogy van ilyen, hogy magasan funkcionáló depresszió.
1: Két hete értünk haza Bariról, 11 órát késett a gépünk odafelé, 3 napig szakadt az eső, 2-szer romáztunk, 6 órára bezártak minket, mint nyílt pályán egy vonatba a gázolás miatt, 5 órát késett a gépünk hazafelé. Megjöttünk és megbüntettek a rendőrök bíztővre. Majd az első munkanapon szétvágta a lemez az alkalom. Gyere rám, Frabátó!
2: Ha ezzel csinálj valamit, ezt most szedd össze magad.
1: Igen.
3: De ilyen sokszor, amikor nem, hogy hármasával jönnek ezek, nem tudom, van ez, amikor csak már el kell fogadnod, hogy most ez az időszak van, mellé állsz, megváltoz, hogy elmúljon.
1: Igen, egyébként tényleg így van. Meddőség átkot vetném le, Roni küldte ezt nekünk, egy kicsit komolyabbat.
3: Én ebben tudok segíteni neked, Sefcsik Annát keresd meg, van ennek egy alapítványa, akik ezzel foglalkoznak.
2: Ő azért nem átok levevő, nem, ugye nem. Egyre komolyabban csinálja.
3: Ő nagyon komolyan csinálja, az a neve az alapítványnak életpontérzést, tehát így kell leírni, és rengeteg ismerősömnek segített levenni ezt a problémát a vállára, és most már gyereksírásban próbálják átviszteni az éjszakákat.
1: Na, no, de szép, ez milyen jó.
2: A sírás miatt, de...
1: Mi az alapítvány? Mond még egyszer.
3: Életpontérzés alapítvány.
1: Ennek az egész frabátos megszólásnak ez kellett, hogy lenne a lényege.
3: Igen.
1: Ez ezért történt, hogy ez kijöjjön. Lehet. Hogy ennek legyen valami mélysége, hogy ez itt most megszülessen.
3: Igen. És
1: az köszönjük, Frabátó, de tényleg. Levetni magamról a 20 milliós jelzáloghitelt, írta Dávid. Hát, ez is egy jó kérdés. Szeretném, hogy szeressen a feleségem, de úgy igazán szívből. Feri küldte nekünk. Ez is milyen szép SMS,
2: ez
1: nem?
2: Ez egy segélykiáltás inkább.
1: De rajtam csóróságátok van, bármennyit keresek, még sincs pénzem. Ahogy van egy kis tartalék, egyből jön valami baj, ami elviszi, küldjetek, please. Állandó pisillés átok írja valaki, az én átkom, hogy akármilyen nőnél próbálkozom, akárkivel próbálok összejönni, még ha össze is jön, nem sokára már mással van és mással házasodik, mástól lesz gyereke. Kapcsolati átok már évek óta tart sajnos. Peti Cseperről. Ja, és üzenném Viktoriának Erzsébetre, hogy puszi és jó randizást az újdonsült pasiával.
2: Még egy szúrás, de
1: Szegény, igen, Victoria elment, és már randizik egy új pasival, szegénykém. Pánikbeteg vagyok, jó lenne újra buszra ülni. Látjátok, hogy ki mivel küzd, közben Jani küldte nekünk.
3: Igen, én a vonattól, amikor pánikbeteg volt, én a vonattól féltem, képzeld el.
2: Neked van bármi olyan, amit te nem voltál?
3: Között van hozzá, Feri.
2: Csak kérdezem, hogy készülj?
1: Voltál egy nap, amikor egészséges voltál?
2: Egy olyan, melyik volt az utolsó?
1: Voltál egy napig jól?
3: Nem hiszem, hogy volt ilyen nap, de nem is volt rá szükségem.
1: És nem is lesz.
3: Amíg én itt vagyok, amíg szolgálom a hazámat, különböző problémákat.
1: Az én szenvedés történetemet ti nem fogjátok átírni egy holmi reggeli műsorral. Nem leszek jól, és nem is akarok. Én nem lélek. Az élet szenvedés, az élet harc. Nincs olyan, hogy jó.
3: Mit nem értesz meg ezzel? A könnyedség, a
2: harap után. Ha jó, akkor is rossz.
1: Aki könnyedebb annak, miért? Nem ismerik a szenvedést. Azok csak ide lébecolnak. Jól érzik magukat. Elpazarolt élet.
3: Kérdeznek, hogy félek-e a pokoltól? Nem. Mert abban élek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint, törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A házi állatokra is veszélyes a hőség. Korlátozások a sportlétesítményekben, foci mérkőzéseket halasztottak el. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletvesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Víz- és energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben a Városi Vagyonkezelő, írja a behír.hu. A sportpályákon tilos ivóvízzel locsolni és díszfelületeket mosni. Este 5 és 10 óra között a furt kutakból és az élővíz csatornából sem öntöznek, valamint világítást igénylő edzéseket és mérkőzéseket sem tartanak. A sportok házában korlátozzák a légkondicionálást. Az Árpád-fürdő kevesebb víz folyik a zuhanyzókból, szünetel a hűtővizes dézsa, rövidebb ideig működnek a szaunák, a gőzkabin és az élményelemek. A csúszdákat délután 5-kor leállítják. Az intézkedések augusztus 9-én vasárnap éjfélig érvényesek, és másnap felülvizsgálják azokat. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A mérkőzéseket eredetileg szerdán rendezték volna meg. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, a játékosok, a sportszakemberek, a közreműködők és a nézők egészségének védelmével indokolta. A halasztás érinti a Békés Csaba 1912 előre, Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Gyerekek, sokszor beszéltünk már ugye albérlőkről, meg ingatlanosokról, de most nem őket akarjuk szapulni, hanem azokról akarunk egy kicsit beszélni, akik lakásokba jönnek lakást vásárolni. Ez még nem volt témánk, ugye? A lakás vásárlói téma, a fura vásárló, aki megjelenik az ingatlanodba, amit te el akarsz adni. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy mi történik a ingatlan bérelsz, meg milyen főbérlők vannak, meg milyen albérlők vannak, ez már sokszor volt. De hogy ugye itt arról szól a történet, és azt olyan SMS-eket várom, és hallgatunk, hogy milyen tapasztalataik vannak a hétvégi lakásnézőkről, a lakást vásárolni egyébként nem akarókról, a feng shui-ban hívőkről, a pálcával érkezőkről, és minden másról egy ismerősünk, mindegy is, hogy kicsoda lakásvásárlásban van, és összeszedett néhány gyanútlan érdeklődőt, aki megérkezett a lakásában. Volt olyan, aki megérkezett egy pálcával.
6: Pálcásom,
5: egy
6: ilyen, nekem is van.
5: Megérkezett pálcával, hogy ő beméri a lakást, hogy milyen, de hogy ez igen, igazából... Megnézte a vízereket, megnézte a Hartmann és lejvonalakat, a földsugárzásokat, kutatott, keresett. Nem mondta, csóválta a fejét, eltűnt.
7: Ez nekem nem kell.
5: És azóta nem jelentkezett. Nyilván valami volt, ami nem stimmel. Nem úgy álltak a föld nagy naszka vonalai.
6: Az is jó egyébként, ha ezt a vonalas, vagy ezt a pálcás mérést arra használt, hogy lejjebb alkudd a lakás árát. De úgy, neki ugye nem tetszett.
5: De még értem is, hogy van benne valami, meg még működik, meg be lehet mérni egy csomó minden pálcával, fura volt. Volt egy másik vevőjelölt, aki jött és szélcsatornát keresett a házban.
7: Szélcsatornát
5: megnézte, hogy hol milyen erősségű a szél, mert nem te fejtette ki teljesen, hát de hogy olyan, ő olyan lakást akar venni, ami szélcsatornában van kifejezetten.
7: Ez nem az a kis cső, amit bedugsz a kis
5: nem a szélcsatorna, nem a szélcső, az már. Nem. A szélcsatorna az olyan, ahol mondjuk állandóan fúj a szél, vannak Budapesten is olyan részek.
7: És ő ezt kereste, hogy...
5: Nem tudom, hogy azért, mert szélerőművet akar telepíteni, vagy esetleg hajat szárítani a húzatban, tehát nem tudod, hogy milyen okból, de hogy kereste a lakásban a húzatos részeket, és azt vizsgálta, szó szerint gyerekek, ez így elhangzott, hogy van-e szélcsatorna az ingatlanban. Nem volt.
7: Így ő se vette meg.
5: Néha az ismerősök befújtak hajszállítóval a másik szobából, hát a vevő megnézik, hogy itt fúj a szél. Szóval egyébként felfogadatlan. Van a következő kategória, ami szintén tapasztalat, az egyáltalán nem akarok lakást venni, de hétvégén eljárok, mert jó program, hogy mások intim zónájában nézelődöm. Családdal érkezik. Gyerekkel érkezik, diszkréten hízott.
6: Látod, hogy nincs annyi pénze, hogy ezt a lakást megvenni.
5: Nem akarja megvenni, apuka és anyuka finoman túlsúlyos, a gyerekek is, ez egy típus, nem tudom, hogy ők miért nem jönnek soványan hétvégén lakást nézni, de ők hogy valószínűleg előtte esznek együtt, elmennek. Minden intim helyiségbe behatolnak, nagyon fumigálva végignézik a lakást, és angolosan távoznak, hogy nem, hogy vételi ajánlatot nem tesznek, hanem...
6: Meg se köszönik.
5: Megmutattad. A következő, ötleteket gyűjt a saját konyhabútorához. Ugye? Ezeket így hallottam így az ismerőst, hogy elmondta, és így ezt nem hiszem el, adtam már el pár ingatlan, de hogy nem találkozom vevővel, de tényleg nem akar vásárolni, nem akar lakást venni, viszont azt mondja, hogy mama, ezt írt föl, tetszik a konyhabútor.
6: Nézd csak, milyen ügyesen elrendezték.
5: Nézd, milyen jó elrendezés, ezt csináljuk
6: mama, meg. Mama, milyen kis pont ilyen? Már hogy a szoba?
7: Nekem nagyon friss emlékeim vannak erről az időszakról. Én mindig patikába vágtam a lakást, hogy gyönyörű szép tiszta legyen, és kívánatos legyen. Sőt, azt is olvastam valahol, hogy a friss süteményillat,
5: Az kell. De az egyébként az, igen.
7: Mert hogy az csábító, egészen konkrétan az almás pite, én almás pitében annyira nem vagyok jó, viszont piskotában igen. Hát azt a zabálást.
6: Ja, hogy fölzabáltak minden.
5: Igen, mert azt mondják, hogyha jó illat van a lakás, amikor jönnek,
7: hívogató otthonos,
5: vásárlásra akkor ösztönöz. Igen, hogy van egy illat.
7: Megkívánod a lakást. Na igen, most, hogyha van egy ilyen friss sütemény illat a lakásban, akkor azt mondod, hogy de jó ide belépni, szép, világos, tiszta, leülök az asztalhoz, jól érzem magam. Mindenki leült az asztalhoz, mindenki bezabálta a sütemény.
5: De várj, ők szóltak, hogy érzem, hogy valami sül, hogy megkóstolhatjuk-e, vagy te meg is kínáltad őket?
7: Én megkínáltam őket.
5: Júli, édesem, hát úgy ad el ingatlant, hogy sütemény csüt a vevőknek.
7: Hogyne, persze.
6: Hány kiló lisztet durrantottál el az akcióban?
5: Neki nem kell megetetnie, nem erről szól, csak hogy legyen jó illat a lakásban. Utána elmennek, és ti megeszitek.
7: Hát ha belép, akkor és elkezd csorogni a nyála, hát már csak megkínálom.
5: Hát azt mondom neki, hogy hölgyem, ha a vételi ajánlatot nagyon várjuk, most viszont köszönjük szépen, mert megsült az
7: almában. Ott volt az asztalon a sütemény, és akkor én megkínáltam, és akkor ventiláltak, meséltek az életükről. Ez egy-egy ilyen vizit alsó hangon egy óra volt, mert mindenki kiadta a lelkét. A másik, aki, és ez így higgyétek el, belekulázott a vécébe. Már nem hittem el, hogy lehet valaki ekkora tahó.
5: Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
5: Karesz, hello, Dániából írtál nekünk, hogy Dániában ez kicsit máshogy van. Ott hogy működik a dolog?
8: Hát itt úgy működik, hogy tavaly adtuk a kertesházunkat, és egy ingatlanoson keresztül, mert Dániában magánszemély nem vásárol lakást, házat, mert a bank nem ad hitelt egyszerűen. Azt mondja, hogy figyelj, neki túl nagy rizikó az, hogy ő nem tud semmilyen garanciát felmutatni, semmilyen papír nincs a házról, csak egy adásvételi, az neki túl nagy rizikó, és így ingatlanosokon keresztül működik az egész. Mi ahogy alattuk, az ingatlanos jött, átnézte a lakást, és Dániában egy olyan szokás dívik az ingatlanosoknál, hogy a vevő az nem lehet otthon, miközben bemutatja a házat, vagy a lakást.
6: Eladó nem lehet.
8: Az illetve, bocsánat, eladó.
5: Nem lehet ott a lakásban.
8: Nem lehetünk, otthon. Felhív minket, hogy figyelj, ez nap, jönnének délután 2-kor egy pár, megnézni a lakást, legyen a ház szép, tiszta, rendezett, a kert is legyen rendezett. Mert
5: csak nem lehet ott.
8: Mert
6: de mitől félnek, ott, hogy kikerülöd az ingatlanost?
8: Ettől is, azért, hogy ne befolyásoljuk semmiben sem az eladást, sem a vásárlást. Tehát, hogy nekik ez egy ilyen iratlan szabály, mi sem voltunk otthon, mi is, akkor feljük a barátokat, hogy átmegyünk hozzátok egy órára, Semmi gond, hogy elmegyünk a gyerekkel valahova.
5: Tehát, amikor az ember ingatlan néz, és nincs ott egy ilyen zavarba lévő, igen, toporgó tulajdonos, aki kicsit ilyen kényszeredetten körbevisz a saját intim szférájában, igen, kifejezetten üdítő, hogy nincs ott, megbeszél az ingatlanossal.
8: A halottakat, amiket elmondottak, az alapján én is teljesen megértem.
5: Abszolút, igen.
8: Mi is voltunk házat vásárolni, és mi sem találkoztunk a tulajjal, sőt, itt a tulajjal a kulcs átadásig nem is semmilyen kontaktunk, nincs, se tudjuk, hogy
5: szerintem
8: vagy
5: utána
8: lány
5: már
8: vagy.
5: Jó mondjuk egy második fordulóban utána már a tulajjal beszélni. Tehát az csak, hogy csak a vételnél találkozol, az nekem picit fura, de az, hogy mondjuk az elsőnél nincs ott, az tök érthető, tök jó. Aztán tényleg komoly a szándék, akkor összejöttök.
8: Sem eladásnál, sem vásárlásnál nem találkoztunk a tulajjal. Csak amikor a kulcsot átadtuk, aláírtuk, leolvastuk a mérőórákat, aha, pár kérdés még volt a tulajnak, hogy figyelj, ez így, ez hogy működik a kazán, vagy van esetleg valami, amiről tudnunk kell, vagy
5: hát az okásos, ez tiszta. Oké, Karesz, igen.
8: Igen, úgyhogy tök vicces, de itt is voltak olyan formák, hogy például a szomszédunk most vett egy házat, egy utcával lejjebb, egy másik házat saját magának, és ő például simán átment a nénihez, bekapogott, hogy elnézést, eladó a ház, igen, jönnék megnézni. És akkor mondta néni, hogy persze, kívülről megnézheti a házat, de be nem jöhet, majd csak az ingatlanossal beszél. Tehát, hogy ez így ilyen nonsens volt.
5: Karesz, köszi, hogy elmondtam.
8: Nincs vét. Hello.
5: Halló, jó reggel.
9: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello, Marcel, ciao.
9: Marcel vagyok, sziasztok. Mi egy balatoni sorházat árultunk, én úgy jártam, hogy a fickó foglalt időpontot, meg is jelent a helyszínen, és kértem, hogy vegye le a cipőjét, amikor befárad az ingatlanba. Mondta, hogy csak abban az esetben veszi le a cipőjét, hogyha van padlófűtés. Hát mondtam neki, mivel a bejárati ajtó mellett volt egy ordinálé nagy radiátor, hát mondtam neki, hogy mivel a mellékelt ábra is mutatja, hát nálunk nem padlófűtés van, de hát a hirdetésben írtuk is, hogy gázcirkó a fűtés. Úgyhogy ebben a problémában így bele is ütköztünk, mondta, hogy hát akkor ő nem venné le a cipőjét. Hát mondom, adok szívesen egy papucsot, mondom, abba is belebújhat. Nem, ő nem vesz fel másik papucsot, hát mondom, akkor úgy látszik, hogy akkor itt megbukott az üzlet, mert mondom, ennél nem fogunk tovább jutni. Ő mondta, hogy ilyen hozzáállása nem lehet ingatlant eladni, pedig mondtam neki, hogy...
7: De miért nem vetted a hátadra?
9: Ilyen intelligenciával le se kellett volna születned, úgyhogy végül is nem kötöttünk üzletet, és barátok sem lettünk, úgyhogy így jártunk.
5: Ez kevés.
9: De ilyen időhúzó ügyfelekből rengeteg volt, tehát az ilyen ezek, akik elmennek egy vasárnap délután, azzal foglalkoznak, hogy megnézik más ingatlanok.
5: Van, ez a hétvégi háznéző, ez van. Abszolút.
6: De ez nálad volt, hogy az apuka bejött a kanapéra? Azt is te
9: volt, igen, ezt is én néztem, egy 4 éves kislánnyal érkeztek, 4 éves forma kislánnyal, apuk egy enyhén pocakos, ahogy Balázs mondta, egy kicsit ilyen köpcös bácsika, ő konkrétan a nappaliba leült és nézte a tévét, amíg a felesége körbe ment megnézni az ingatlan. Egyáltalán nem érdekelte az ingatlan. Közben a kislány ugye látszott, hogy egy kicsit úgy elhanyagolt, nem nagyon foglalkoztak vele, ő felfedezte a lakást, ő explorált. Ő körbejárta az ingatlant, és közben levelt a porcról egy nagyon kicsi kis kerámiát, ami össze is tört, de annyit nem mondtak volna, hogy elnézést.
5: Necsen,
9: és
5: a papa leült a tévét nézni.
7: Sportcsatorna van.
9: Papa kényelmesen nézte a tévét, és váltogatta a csatornákat. Én azt vártam, hogy mikor kér egy kávét, vagy egy
6: csatornákat.
9: Ezek olyan szituációk, amiket, hogyha nem látod a saját szemeddel, akkor nem hiszed el, pedig ez így van.
5: Ez tényleg durva. Tehát, hogy elvetök zavarba vagy, hogy ott vagy, körbemész, megnézed, menekülnél, tetszik, oké, legyen, de hogy leülsz.
9: Ilyen lehetőségben, amikor el akarsz adni egy ingatlant, akkor mindig az van benned, hogy nem tudhatod, hogy ő potenciális vevő lesz-e vagy sem, és próbálod az ő igényeiket kiszolgálni, és nagyon próbálsz megfelelni nekik, mert abban bízol, hogy ebből lesz üzlet.
5: Igen.
9: De hát ilyenkor már szembesülsz az első 5 perc után. Hogy
5: a leült tévét néz, picit erős. Kapcsolgat a tájrejtől.
9: Kemény volt, igen. Utána én is ittam egy kávét, igen.
5: Marcel, köszi, hogy elmondtad, ciao.
9: Én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok.
5: Ciao. Ingatlanos voltam, volt, hogy mentem az eladóhoz, hogy szerződéskések, vagy pólóban nyitott ajtót, alul semmi. Hát borzasztó kellemetlen volt. A feleségem 9 hónapos terhes volt, árultuk a lakást, jött egy vevő, mi egyeztettünk, 2 nap múlva lebeszéltük a szerződést, hajnalban beindult a szülés, reggel hívtuk a faszit, hogy sztornó szül a feleségem, várjon egy kicsit, erre a csávó, nem gond, beviszem a szerződést. De mondom, hidd el, mi van, hát szül a feleségem, de erősködött, beviszi, a nőgyógyász lett az egyik tanú, oda jött a szerződéssel. Mondta, hogy sok mindent látott, de ilyet még azért, ilyet még azért nem. Azt mondja, nekem a leghülyebb ügyfelem hetente 6 lakást nézett meg, figyeld, hogy villogjon a friss hőkamerájával, és méregette a lakások hőkibocsátását. Babet küldte nekünk. Ő mennyire jó arc. Hozzánk erősfényű zseblámpával és gumikalapáccsal érkezett, minden sarokba bevilágított, és kopogtatta a falat és a plafont.
6: Hogy áll a vakolat?
5: A kopogtatást megértem, a sarokba világítás az mi?
6: Ahogy nedvesedik-e, penészedik-e? A sötét sarokba jól látható.
7: Átlette esetleg festve. Ezt kellett volna nekünk is.
5: Szégyen, nektek zseremlámpa kellett volna. Akkor ezt adom, ez egy jó vevő volt. 3 éve adtuk el egy házat, amikor egy hölgy a falat kezdte el tapizni kívülről, mert neki elmondja a ház, hogy van-e valami problémája. Úristen, de jó. Utána a kerti kútra azt mondta, jaj, ez nagyon szép, olyan, mint egy sírhely. Neki elmondja a ház kívülről, hogy mi baja van.
6: Itt azért hátrébb lépsz egyet, nem?
5: Hogy azt gondolod, hogy nem biztos, hogy neki akarod eladni a lakást, igen. Amikor kertes házunkat akartuk eladni, jött egy nagy dumás köpcös faszi, aki kiment a kertbe telefonálni, és közben oda ugyozott a fűzfa mögé. Az egyik kezében a telefon, a másik zsebre vágva, hogy ne legyen feltűnő. Hozzáteszem, fújt a szél, és amikor végzett, tiszta fisi volt a gatyán. Az első lakásomat adtam, mert csak ilyenek jöttek, amiről beszéltek. Magunknak sütöttem a húst, a néni csomagoltatott magának, mondván megéhezett fölfelé a negyedikre.
7: Látom.
5: Közben elmondta, hogy a krémszínű falas nasz egyébként, fessem zöldre vagy sárgára. A valódi vevő bejött, és 5 perc után letette az előleget. Sok az ostoba, írja Évi. Ez milyen, hogy megeszed a húst, és azt mondod, egyébként ez a krémszínű falasz. Letörlöd a zsírnos átműsor.
6: Egy kis fogsejme van. Csomagoljon már hozzá.
5: Felfoghatatlan emberek vannak. Sajnos van olyan ismerősöm, aki luxus ingatlanokat jár nézni. Kiöltöznek, hogy minél hihetőbb legyen, hogy ők gazdagok. Ezekben az ingatlanokban mindig pezsgővel és szendvicssel várják őket. Isznak, esznek, majd mennek tovább. Emberünk megérkezett, majd közölte, hogy előző nap indiai kaját evett. Nem így, az innét használ a mosdót. Megkérdezte, hogy van-e valami magazin, mert dolga közben szívesen olvasgatnak.
6: És hogy egy óráskára adják már békén.
5: 1/4 órát ült a WC-n, meg se nézte a lakást, és elment.
7: Akkor bejutott az indiai.
5: Mondom sem kell, legyalázta a fajanszót, hogy 1/2 órán át takarítottunk. Azt a mindenségét neki. Ez milyen durva. Volt egy olyan vevő, aki 15 percet volt a lakásban, fura volt, hogy 5 percig a szőnyeget simogatta. A végén közölte, hogy ne haragudjak, hogy zavart az időmet, ugyanez a szőnyeget nézte magának a neten, és meg akarta nézni, hogy miért.
6: Hogy néz ki a lakásban?
7: Na ő a konyhaszekrényes, csak a szőnyeges
5: neki.
7: Volt.
5: Ezért az fura, amikor a vevő jelölt, az simogatja a szőnyegedet, nem? Árultunk egy családjázat, velünk szemben Szántóföld, jöttek megnézni, majd az érdeklődő feleségével közölte, hogy ez nem jó, mert a Szántóföldön sok a démon, és mindenre néz.
6: És benéznek mi?
5: Figyelj, volt egy ismerősöm, aki kizárólag bútorozott házakat keresett, de csak azért, hogy mindent kipróbáljon. Kanapé, ágy, fotel, az összes csapot végig nyitogatta, alvás szimulált a hálószobában.
7: Tehát akkor befeküdt
5: a hálószobába, alvás szimulált a hálószobába.
6: Hát, hogy jó lesz-e, szépen tud csicsikálni, kipihenni magát reggel.
5: Aki az élakásomat vette meg, kézfogásnál fingott egyet. Persze úgy tettem, mintha nem vettem
6: volna. Jó, hogy kicsusszan gyerekeket.
5: Nincs ezzel, hogy izgul. Hát izgul.
6: Meg belakta a lakást.
5: Igen, meg valószínűleg így pecsételte meg a szerződés. Kezet rá. Jézus Isten. Igen, a néni ingával érkezett, lehülyézett, hogy valami hartvanvonalban alszom, majd azt mondta, hogy sok a negatív szellem, és felháborodva elment.
7: Kikérte magának egy kicsit, hogy el akartad neki adni ezt a
5: szarpetót. Mi ez a szar egyébként?
7: Mit akartál rásózni?
5: Igen. Ja, Istenem, Úristen.
6: Van egy olyan hallgatónk, aki viszont ezt csinálja.
5: Na, és vállalja, és elmondja? Hát meghallgatjuk. Dávid, hello Dávid, jó reggel, ciao.
10: Jó reggelt, sziasztok.
5: Hello, Dávid, ciao! Te is azt hittad, hogy pár évig ezt csináltad hétvégén, hogy hobbila ingatlan néző voltál?
10: Igen. Jó szórakozás volt, mindig valaki ezt bemenni, megnézni a lakást, utána meg eljönni. Ugyanígy volt, mi fél használattok kezdve minden.
5: De miért csináltad ezt? Miért jó ez?
10: Unatkoztunk.
5: És kivel mentetek?
10: Hát volt egy haverokkal, volt egy párommal, mikor kivel.
6: Aki ráért, akkor erre te vagy rágyógyulva leginkább.
7: És volt valami, amire szakosodtatok, mondjuk nem tudom, csak panelre, vagy csak kertesházra?
10: Nem, minden. Volt, amikor ilyen kifejezett luxus ingatlanok, nagyon nagy értékek, volt, hogy panel, volt, amikor csak úgy bementünk, és elkezdtük lefikázni, hogy a konyhaszekrény, amit akkor vettek, ez nagyon csúnya, ezt úgyis ki fogjuk dobni.
7: Ja, tehát, hogy még ráadásul így lebegtetétek is, hogy ti potenciális vásárlók vagytok. Tehát, hogy itt a falakat majd átfestem, ezt a falat kiütöm. Aha.
5: És de azt, hogy aztán nem vetted, és meddig csináltátok?
10: Hú, nem tudom, vagy 3-4 évig.
5: 3-4 évig. És hát mennyi ingatlan néztetek meg körülbelül?
10: Hát, olyan 200-at.
5: 200 ingatlan. És most hol laktok, vagy most honnan telefonáltál?
7: A bérletben.
10: Igen, ahogy a bérletben lakunk, de...
5: Mert nem véletlen kérdeztem, igen. Igen. Kemény ez, amikor az ember vagy máshova. Igen. Egy kicsit. És milyen foglalkozol, Dávid? Mit csinálsz?
10: Étteremben dolgozom.
5: És még van mai napig tart ez a dolog, hogy mentek lakást nézni?
10: Nem, most nincs időmre. Ja. De hogyha lesz, akkor újra elkezdem.
7: Aha. Eluntátok. Hát, már mindent láttatok.
5: Én értekelem, hogy te ezt ilyen bátran vállalod. Szerintem borzasztóan sutyó, de tökre örülök, hogy te ezt így elmondod egyébként, hogy elmész más lakásába, intim szférájába, és lefikázod a konyhabútorát, hogy ez nektek örömet okoz.
7: Mi volt a legfurcsább dolog, amit láttál? 200 pecót végignéztetek, azért ott biztos voltak a nagy meglepetések. Mi az, ami nagyon megmaradt?
10: Hát talán az, amikor olyan ingatlanba mentünk be, hogy még a dédnagypapának a cuccait is ott őrizgették.
6: Há, jó, hogy nem a dédnagypapát.
5: Ugye? És miért nem lak saját lakásban?
10: Hát nemrég költöztünk vidékre, és másba kellett a pénzt fektetni.
5: Akkor mondhatni, ingatlan turisták vagytok, ahogy írja egy hallgató, nem? Ez az ingatlan turizmus. Igen, kemény, nem tudom, hogy jó el. De biztos van egy csomó hétvégi program, nem? Egy mozi, egy séta.
6: Ha jó, de az pénzbe kerül a mozi.
5: Mondjuk az igaz egyébként.
10: Ezek meg ingyen voltak.
5: Igen, hát, igen.
7: Egyszer hirdesd meg a saját pecódat.
5: Igen, egyszer. Köszi, Dávid, hogy elmondtad. Ciao.
10: Hello.
5: Nem bántjuk, gyerekek, ha már betelefonált és elmondta, nem ítélkezünk, de igen, és oda menni, és még ráadásul bántod, és azt, ahova elmész megnézni, és beszólsz a konyhabútorára, azért ez így erős ebben a formában, nem? Hát ő az a típus, akit megtestesítettünk.
7: Igen. A hétvégi unatkozó, nincs jobb dolga, eljön megnézni a pecódat.
5: Igen, eljön megnézni a pecódat, és még be is szól, hogy milyen a konyhabútorod, hát felfogadatlan.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan fog!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronics.hu weboldalon. Csap le a Candy hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
16: Augusztus 6-ától 9-ig minden nap 18 órától.
15: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show.
16: Monster Truckok szétzúzzák az autókat.
15: Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
17: Delej BT.
18: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
17: www.automatikabolt.hu.
19: Újra feldöbörög a rock. Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál.
20: Augusztus 12-16.
19: Békés Csaba Postelek autós mozi.
20: A színpadon.
19: Totális metal.
20: Deák Bill Gyula.
19: Mobidik,
20: Akela,
19: Aurora,
20: Alkohol,
19: Pink Punkers,
20: és még sokan mások.
19: Két színpad, 4 nap tömény rock.
20: Jegyek tixa.hu.
3: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
21: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
22: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
0: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
1: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
2: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
1: saját pékáruk,
2: helyben készített friss szendvicsek,
1: csemegepulsz,
2: friss zöldséggyümölcs,
1: és kedvező árak várják.
2: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
23: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
24: Az új Kia Sportage
23: már 8.949.000 forinttól elérhető.
24: Modern design,
23: fejlett technológia és kiemelt kényelem.
24: Egyetlen SUV-ban.
23: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
24: a Szarvasi út 66 számon
23: és próbálja ki személyesen.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
27: Változtatnál? Nem tudod merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
28: www.bsc.hu.
29: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
13: Reklámot hallottak.
30: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió1-en.
31: Ellenőrzésekkel védik a szépkorúakat, takarékossági intézkedések a fürdőknél, jön a Csaba Gyöngye szüreti nap a főtéren a hétvégén. Jönnek a részletek Török Mónikától. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a házkörüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
32: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
31: Víztakarékosság és energiatakarékosság intézkedéseket vezettek be Békés megye három legnagyobb fürdőjében. A Békés Csabai Árpád fürdőben csökkentik a medencék pótvíz felhasználását és a zuhanyzók vízhozamát, a hűtővizes dézsát pedig ideglenesen leállítják. Ritkábban működnek az élményelemek, este 5 után pedig a csúsztákat sem lehet használni. A Gyulai Várfürdőben hétköznap 2 kültéri szaunát kapcsolnak le, a közeli Almási kastélyban pedig péntekig klimatizált pihenőtérrel és filmvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. Gyopáros fürdőn leállították a szaunákat, a bejáratnál lévő szökőkutakat pedig átmenetileg nem működtetik. Stark Adolf emléke előtt tiszteleg a Csaba Gyöngye szüreti nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. A rendezvényen népi fajátékokkal, kézihajtású körhintával és a Ramazuri zenekar interaktív gyermekkoncertjével várják a családokat. Emellett a Szent István téren bemutatják a Csaba Gyöngye szőlőből készült fagylaltot. A borlovagok ünnepi műsorral idézik fel a szőlőfajtát nemesítő Stark Adolf munkásságát és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományokat. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
33: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
34: Tegnap este fölmentem egy haveromhoz, aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár. tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit te csinálok, valamit, meghallgatom, becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17, tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
4: Igen, tehát nem elsősök.
34: Nem elsősök, tehát nem 8 évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
4: De ezt te végighallgatod laptopon, mert mellette
34: igen,
4: történt.
34: Igen, mellett is ki volt, ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
4: Home office-os szülői érti
34: volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccsöt, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, 3 csillagos, 2 ágyas hotel szobában fogunk aludni, reggeli és vacsora szálláson biztosított, kirándulás közben pedig megállunk.
4: Viszonylag egy egyszerű sztori.
34: Egy egyszerű. Igen. Az első
4: küld be a pénzt, aztán vár be gyereket az iskolába. Igen.
34: Mondom az első szülői kérdést.
4: Ja, mert te hallottad.
34: Persze, közben. Hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
4: legjobb
34: keresztül.
4: Legjobb, okos szülők a szülői nagyon jó.
34: Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát

0: nem, hogy
1: az a baj, hogy ez generálja a többit, mert folytat, itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
2: hát rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
1: Igen, azt
2: 17 évesen talán megtalálja a száját.
1: Így van, várjál, jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereke, de mi a...
2: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy a mama kicsit oda van, igen, azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy két óra múlva, nem tudom, anafilaxia sokot kak, akkor elgörcsölsz. De hát 17 évesen a gyerek már azért régóta szed, és tudja, igen, hogy neki napi tudja, háromszor, kétszer be kell szedni.
1: Be kell venni. Erre még itt nyeltem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
2: Jött a következő kérdés.
1: Jött a következő egy másik kérdés, hogy... Abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
2: 17 évesen.
1: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson,
2: ja,
1: a gyerek.
2: Jézus Isten, de... hova jár haverodnak, hogy
1: ez egy tök normális vidéki általános iskola.
2: Tehát, 17 évesen,
1: vagy
2: most ül
1: először. Középiskola, bocsánat. Középiskola. Igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
2: Na jó, ne,
1: de,
2: ne,
1: már, ne, ne, ezt én úgy, ne, fog, ne, várjál, ne, ezt én úgy ne, fordítottam, hogy nem mellettük, de hogy egy szobával arrébb, tehát mindig volt.
2: De nem aludtak külön? Soha nem aludt még a gyerek táborban,
1: nem,
2: a barát?
1: Nem, soha nem volt még se, nem ment el otthon, vagy lehet, hogy elmentek
2: szegény
1: nyaralni.
2: Szegény gyerek, mit úsz?
1: Én is azt gondolom.
2: Szegény gyerek, te jó Isten.
1: Hazahozza-e tanár úr, ha nem tud aludni?
3: Nem,
2: nincs ilyen, nem hiszem. 17 éves, itt már töltöttél még egy frőt, nem szóltál át a laptopra? Az én gyerekem nem ide járt, de normális vagy.
1: Itt már nem frőcsöt töltöttem, hanem egy liter pálinkát, hogy tudjam magamba kezelni ezt a dolgot. Gyerekek, ha nem hallom, én se hiszem el.
2: De alsóban, ez elsőben, másodikban, még hogy szoronganak az osztálykirendes, máshol alszik, szerintem még harmadikban is izgulnak kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éves gyerek az egyéb múlva nagykorú, felnőtt ember.
1: Ott 11, ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
2: Tehát igen, ő valószínűleg az nagyon veszélyes.
1: Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie.
2: Én valaki ezért kell bevezetni a sorgatolosságot.
1: Le.
2: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezleten leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy nálunk, ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk meg sok minden, de hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés, a 17 éves, ha nem tud aludni, az ófoly hazahozza. Reális egyébként, az osztályfőnök egyébként Ausztriában, nem tudom, honnan 400 kilométerről beül egy kocsiba, igen, és Pistikét, aki inszomniás, és nem alszik a Teddy Macia meg az apja nélkül, hazahozza egyedül. Teljesen reális a kérdés.
1: És a maradék 30 gyereket meg kihagyja.
2: Addig azok meg azt csinálják, amit akarnak. Igen.
3: De az elején mindent elkövet, hogy állam baringassa. Mesét olvas neki, meleg a kakaóhoz, és azt mondja, hogy Pistik, ez nem megy, akkor beülünk a kocsiba, és hazamegy.
2: Igen. Tanáraiben mondta valahogy, hogy ne aggódjon, még gyászolok is vele, ha nem tud elaludni. Te jó, és voltak még kérdések? Vagy
1: volt ez, még volt, nagyon na, sok. Igen? Szállással kapcsolatos kérdés volt, ugye ezt már elmondtam nektek, hogy elhangzott az elején, hogy jó minőségű, de három csillagos, tehát minek menni nagyobb, két ágyos szobában fog aludni a gyerek, itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni. Az osztálytársával, kivel, valakivel, mit, nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
2: Egy kétnapos
1: osztálykirándulásra kell-e vinni konzervet, de várj, azt is megkérdezték, Szlovákiába mennek, hogy kell-e útlevél. Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni mamájogon.
2: Unió, jó, személy, tudjuk, nem biztos, kiléptek ezek a nyomaszkabák.
1: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi háromszori étkezés biztosított, azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekeknél, ha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akármicsodát, és a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
3: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
2: A legnagyobb, hogy sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulásra. Tényleg.
3: Vagy a gyógyszereit.
2: Tehát a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, mert nem. Tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs konzerv, ilyen fog halni.
1: Igen, sajnos.
2: Tehát, hogy a szülő mozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, silinget vigyen az a gyerek. Aztán silinget

0: aztán Schillinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilni a kell.
1: Érted?
0: Várjál, képzeld el, hogy az, de abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen ez bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jó indulatú szülő?
1: Azonnal elmeséled a gyereket.
0: Elmeséli a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, na jaj, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát az anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjén. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő elmondja, hogy egyébként a kis izé Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
1: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
0: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még két nap hallott bélcsavarodást, aztán ne legyen Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük el régen a szendvicsét, és ettük meg. Igen. Valaki. Tehát tényleg a gyereket sajnálod. Tehát, hogy... Tehát a gyereket is nehézbe teszi. Ezzel a kérdéssel meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
1: Nagyon kemény. És még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
0: Igen. Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz. Próbált mindenki csajozni. Nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 évesen kívül nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni. A jobb fej jó fő az ivott velünk egyet, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást, érted, 10-10, miről szól ez a dolog?
2: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni, de próbáljátok magatokra vigyázni.
0: Próbáljátok magatokra vigyázni.
2: Ne csináljátok balhét.
0: Igen, mert akkor balhé lesz, igen.
2: Nálunk a 100 cm-es szalagot küldték körbe, hogy ilyet kell venni.
0: Az mire vonatkozik?
1: A mérőszalagot?
2: A mérőszalagot gondolom.
1: De tudod, még nem láttak ilyet.
2: Valószínű, hogy és panglit, hogy...
0: Igen. Aztán tudtok-e abban segíteni, hogy ez a mérőszalag, ez hogy néz ki, amit meg kéne venni a gyereknek, mert varrószakkörre jár a gyerekeim ülve. Persze, kedves anyunk, ha berekjük a közösbe a mérőszalag fotót, körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te a barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondta, hogy ez egy kisegítő iskolába jár a gyerek?
1: Nem, normális, én ismerem a gyereket.
0: Láttad a gyereket? Tud tapsolni? Tud tapsolni?
1: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
2: Tudod, mi a szülő? Az a szar ebben,
1: hogy
2: minden 36-os osztálylétszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az 5 ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
0: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, zavar, nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát mit vigyen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a két napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kap kaját napi háromszor.
1: De benne volt, hát elmondta ott a fülem hallatára is.
0: Mert lehet hogy napi háromszor étkezés, hát berakasz neki két töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
2: Figyelj, SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor besélte az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e, hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
1: Hogy ő elmenjen A-ból B-be.
2: Viccelsz!
0: Azt a mindenségit neki, úristen! Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van a lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök.
2: Szerencsétlen.
0: Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta, mire lesz szükség? Színes papír, szülő megkérdezi, jó, de milyen színű? Azért erre is készüljünk. Igen. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, ez egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársának az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan. ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek, éjjel az osztálykirányos, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuka kérdése a szülőnek következő, a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
2: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
0: Igen. Igen. Alsó tagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
1: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
0: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosról, anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
1: És ez komolyan gondolja, itt ez a baj.
0: Azért jó sok hülye szülő nagyon van. Nagyon. De csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Hát ezek teljes eredsem vannak ezek a szülők. Nem?
1: Hát így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
0: Igen.
1: Hát mi bajod lesz semmi?
0: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóba hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
1: Ott az... megfeleléskényszer van, úgy érzem.
0: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát te gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
2: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások, egyetemisták ezt jobbára éjszakai túra, vagy éjszakában nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk. Mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
0: Te jó Isten!
1: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
2: Hogy megvan.
0: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
1: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Igen, így neveled föl a gyereked.
0: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó, ez jó, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
1: Legalább szakmája.
0: Vannak is rossz élmények, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez egy jó sztorú. Vizsga biztos az apuka. Átnézte a buszt, és...
2: Bölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban. Anyuka. A 2,5 éves kislányomat hogyan készítsem fel a Dajka néni elvesztésére? Mit mondjak neki? Az jó, ha azt mondom, hogy angyallá válik.
0: Jó, hát figyelj, óvjuk, védjük a gyereket. Tehát a 2,5 éves gyerek azért elveszi a Dajkát, nem? A dadust. Azért az egy komoly trauma. Szülői félórás veszekedés zajlott azzal kapcsolatban, hogy milyen pöttyös labdát vegyenek a gyereknek. Piros alapon fehér, vagy fehér alapon piros. Fél órát ölték egymást. Érted? Fél óra. Egyébként ilyenkor van egy csomó szülő, aki nem mer felszólalni, hogy na jó, állj meg egy pillanatra, pedig fel kell.
2: A családos osztálykirándulás előtt a szülőin azon ment a diskurzus, hogy mit főzzünk este a bográcsban. Sokan féltek, hogy éhen hal a gyerek, mert paprikás krumpliról volt szó, ezért azt mondták, csináljunk bográcsban milánóit.
0: Szerintem egyébként ez nem rossz. Egy jó bográcsos milánói. Nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra eltűntem motorozni haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen elképesztő.
1: Ugye fölvet egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, menjél persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, menjél, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél, kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
2: vagy.
1: Vagy
2: a felelőtlen.
1: Igen,
2: szar.
1: Hogy nem figyeltél rá.
0: Aha. Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
1: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
0: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
1: Ja,
0: zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük le műfűre.
1: Ott is hülyék.
0: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre, lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kiderült. Tehát azért a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... Vége a fűnek, hozzanak műfűvet, de hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? És valószínűleg lehet, hogy ha 10 fölszólalnak, akkor kicserélik a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük így, jól lát az asztalat, abba töltöttük be a pics vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk rá egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
1: Hát vagy... a kettő között van a nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
0: De életre valóbb attól lettél.
1: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
0: De majd a Steingen-Wargelt, ha egyszer bejön újra, akkor tudod, ha milyen lazában nőttünk.
2: Akkor miért lettünk ennyire?
0: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntést hoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
1: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy, fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
0: a hiányát,
1: azt annyira túltoljuk, azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni azért, szerintem ennyi.
0: Aha,
1: de
0: lehet,
1: hogy de én ezt érzem mögötted, ott, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz ennélsz, kész, gyerünk.
0: Valószínűleg ebben ez is benne
1: és
0: van.
1: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túl gondolva, túl féltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
2: Hát meg túl sok az info. Túl sok rémhír jön be.
0: Ez is benne, szerintem, ez is benne van. Valószínűleg ez is benne van.
2: A gyerekeddel.
0: Nagyon sok negatív történik a világban. Borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongásról, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
2: nap. Igen, meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit éppen hogy csak megúsztuk.
0: Igen. Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük. Mi meg ezeket a kérdéseket tesszük föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezekkel hangzottak. Volt is biztos, volt hülye szülő.
1: Igen, de ennyire én sem emlékszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Kenőanyagok, akkumulátorok, Duvet Kft. Csapágyak, égszíjak, mezőgazdasági szűrők, autóápolási termékek, Duvet Kft. Gépekhez, kerti kisgépekhez karbantartási anyagokat keres, akkor is Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
7: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
8: Az új Kia Sportage
7: már 8.949.000 forinttól elérhető.
8: Modern design,
7: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
8: Egyetlen SUV-ban.
7: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára.
8: A Szarvasi út 66 szám alá.
7: És próbálja ki személyesen.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfe.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hűsölőhelyek Békés Csabán átszervezéssel spórolnak energiát a cégek, mozgással lehetünk egészségesebbek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Pénteken éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, hogy a városban a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ légkondicionált épületében lehet hűsölni. Nyitvatartási időben a Csaba Center és a Tesco közösségi tere, valamint a Szent István téri katolikus nagy templom is igénybe vehető. A városvezetés azt kéri, hogy a lakosok kerüljék a tűzőnapot, igyanak elegendő folyadékot és bevásárlásaikat, valamint ügyintézésüket, de a nap legmelegebb órá időzítsék. Gyermeket vagy állatot senki ne hagyjon zárt autóban. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését, hogy kevesebb áramot használjon. Egy Békés Csabai csomagolóanyaggyártó a termelés visszafogása nélkül a hőmérséklet és a karbantartások átalakításával, valamint a napelemekhez igazított géptöltéssel spórol. Egy Békés Csabán és Orosházán is működő gépipari cég csökkentett termeléssel és éjszakára áthelyezett műszakokkal mérsékli az energiafogyasztását. A gyulahúsnál reggel 6 és délután 2 óra közé tették az irodai munkát, este 5 és 10 óra között pedig szakaszosan működtetik a hűtőrendszert. A megye több élelmiszeripari üzeme szintén a kisebb fogyasztású időszakokra helyezi át az energiaigényes munkafolyamatokat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
2: Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet, este 29 fok valószínű Békéscsabán.
0: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
6: Egy érdekes hírre bukadunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
7: Nem, veled szakítanak.
6: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
7: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
6: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
7: igen,
6: digitális
7: ugyanúgy
6: formában.
7: Néz ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van. Minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
8: De hát nagyon beteg, meg haszontalan.
6: Miért lenne haszontalan?
8: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
7: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
6: Megtanulja, hát ez... hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
7: De akkor ez ott mennyire durva? Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
8: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
7: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
8: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
7: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
8: Így van.
7: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
6: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
7: nem,
6: tudod használni,
7: a gyászterápiát
6: borzasztó beteg,
7: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
8: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
6: Na, ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
8: de
6: a hangot.
8: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
6: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyet a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
7: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen, csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik? Hogy
6: egyfajta klón.
7: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
8: igen, ez
7: ne mondjuk már
8: ezt
7: arra azt, hogy ez pótol.
6: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
7: Dehogy nem.
6: Hát nyilván pótolják.
7: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
8: viszont
7: tovább.
8: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményére, csak kell valaki, aki meghúzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban, és nem mond, hogy nem így
6: és
8: van.
6: És úgy beszél, és azt igen, mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
8: Hát tehát, vagy hogy nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
6: ott. Hát az is őket lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
8: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan ember leszel, és úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formálják. találjátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
6: Gyakorlatilag így, valaki egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia. Hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed. Aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
7: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
6: Elmentem vásárolni.
7: Elmentem vásárolni, igen.
6: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
8: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hú, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
6: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
7: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
8: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
6: Bunkó lennék, paraszt nagyképű, nem szól senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
8: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
6: És valójában ez van, igen.
8: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása. Hogy ez meg tud történni.
6: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
8: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
7: Nem vagyok ide azért.
8: Éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
7: Így van.
8: Egy proszekó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekónak.
6: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
7: Igen, de nem jó mondott, tehát
6: nem akarnak szakít, szakítani.
7: Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy be lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
8: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
7: Meg
8: azzal,
7: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
8: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
7: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
6: Igen.
8: Hövidesebben a műcsajom.
6: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit? Na?
8: Ez kétségbeesésnek számít.
6: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
8: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
6: Mint harmadik fél. Ne nem, csináld.
8: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
7: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
8: Igen. Oh.
6: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek
8: igen.
6: van igaza.
8: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
6: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokban, hogy ő milyen legyen veled.
8: Szerinted az emberek megteszik ezt?
6: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
7: Hát az nem. abban
6: nem
7: az
6: megcsalás eset, nyilván.
7: Nem megcsalás, abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz haverom.
8: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál egy a másiknak, tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem itt csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fogja előre lendíteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
6: igen, igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen. Igen,
8: aki függ tőled anyagilag.
6: Igen, ja, abszolút.
7: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
8: És elbabusgatja a lelkedet, igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
7: Mindig van, fizetsz érte.
8: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10 000 forintja, az nem annyira sokat számít.
7: Ja, ja.
8: Érted? Tehát, hogy az...
6: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az éjjel beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
8: De hogy neki pedig a felesége éjjel iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
6: Mármint, hogy a férjének.
8: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-jal.
6: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmaz
8: szomorú
6: meg.
8: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
6: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
8: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod
6: kérni magadból, mert te írod,
8: igen, igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
6: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
7: És beüvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, hogy nagyon szabosod
8: azt, nem, nem, nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod, ChatGPT? Hallod, ez ő, na ehhez mit szólsz?
6: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
8: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
6: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az, az,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
12: A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint.
11: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
11: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
14: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
15: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
17: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat,

0: egy Rádió egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: A vedbicikli nem mész el, csak átalakul. A Gyulai üzlet kiárusítást tart.
2: Több száz kerékpár, több ezer alkatrész és kiegészítő készletről. Végkiárusítás a készlet erejéig Gyulán, a Zrínyi tér 3 szám alatt a Penny mellett. Ezt ne hagyd ki, bringára fel!
1: www.vedbicikli.hu.
3: Értékes diploma és tudás Békés megyében. Igen, pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfl.hu.
4: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
5: Ide hallgassatok, pajtikát!
6: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Mikromax C plusz C raktáráruházban!
7: Bevált írószermárkák!
8: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
7: Bődületes választék!
8: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
6: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Mikromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
9: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
10: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
9: saját pékáruk,
10: helyben készített friss szendvicsek,
9: csemegepulsz,
10: friss zöldséggyümölcs,
9: és kedvező árak várják.
10: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
11: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maketpark, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
12: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: A háziállatokra is veszélyes a hőség. Korlátozások a sportlétesítményekben, foci mérkőzéseket halasztottak el. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
14: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
13: Víz- és energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben a Városi Vagyonkezelő, írja a behír.hu. A sportpályákon tilos ivóvízzel locsolni és díszfelületeket mosni. Este 5 és 10 óra között a furt kutakból és az élővíz csatornából sem öntöznek, valamint világítást igénylő edzéseket és mérkőzéseket sem tartanak. A sportok házában korlátozzák a légkondicionálást. Az Árpád-fürdő kevesebb víz folyik a zuhanyzókból, szünetel a hűtővizes dézsa, rövidebb ideig működnek a szaunák, a gőzkabin és az élményelemek. A csúszdákat délután 5-kor leállítják. Az intézkedések augusztus 9-én vasárnap éjfélig érvényesek, és másnap felülvizsgálják azokat. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A mérkőzéseket eredetileg szerdán rendezték volna meg. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, a játékosok, a sportszakemberek, a közreműködők és a nézők egészségének védelmével indokolta. A halasztás érinti a Békés Csaba 1912 előre, Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is. az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békéscsabán. Köszönöm a figyelmüket!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Hölgyeim és uraim! Balázsék!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Egyre több fiatalt vonz a szerencsejáték. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk ebben érintettek. Járjuk egy kicsit körben. Portugáliában végeztek egy kutatást, és hát brutális lett az eredmény, mert hogy rengeteg fiatal extrém módon sokan fügtek rá a gyors menetű fogadásokra és játékokra. Egy felmérés szerint 40%-a már fiatal, az önmel 20 és 25 és 30 év közötti, őket cippantják be legkönnyebben a gambling oldalak, és sportfogadások, szerencsejáték, kaszinó, minden van ebben igazából, egyre inkább érintettek a fiatalok ebben.
3: Ebben hisznek a meggazdagodás reményében, vagy miért csinálod?
2: Ez egy jó kérdés, miért hogy ebben emögött egyébként mi van. Jó,
4: hát bezárták a kocsmákat, mert nagyon nem
2: szórakoznak.
4: Az Aldi mellett. El kell ütni az időt.
3: És ezzel. Jó, nálunk ki csinál bármit? Te lottózol, én is lottózom, ugye heti lottózás van, és én még a heti lottó mellé egy kaparósat beszoktam emelni. De például ez a sportfogadás...
4: Ez nem, de tüske a sörhöz.
3: Pontosan, csak a hatása nem olyan jó, abban jobban hiszek.
2: Igen. Tehát te nyomsz egy kis kaparósat.
3: Náluk van egy lottó, minden heti lottónk van, ugye, illetve kettő, mert Euro Jackpot az...
2: Hát azért az egyszer elhozod.
3: Ott majd így fog sírni, mikor bemondom a
2: 63 millió euró. Azt mondjuk akkor igen. Akkor tényleg elbőgöm magam. Na, akkor bebőgök.
4: Nem elbőgni fogok, van egy jó befektetés.
3: És plusz egy kaparós van hozzá. De például az ilyen sportfogadásos cuccokban úgy valahogy én soha nem. Volt egy korszak, amikor a Janival belebonyolódtunk, mert jött egy csávó, arra emlékeztek, és azt mondta, hogy olyan szisztémám van.
2: A szisztéma, igen.
3: Olyan szisztémám.
4: És jó szisztémája volt?
3: Úgy elbuktuk az összes berakott pénzünket, mint a veszedelem egyébként. Egy rohadt fillért nem kerestünk, de akkor úgy egy picit hittünk benne, hogy ez menni fog, nem ment.
2: De itthon is ez lehet a szám szerintetek? Vagy itthon az van, hogy olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nincs nagyobb mit eljátszani? Vagy van egy ilyen lappangó fiatal réteg, akiről nem is tudjuk, és brutálisan szerencsejáték, meg online gép függő?
3: Nekem az a sejtésem, hogy minél szarabbul áll valaki, annál jobban hisz ezekben. Tehát minél minél kisebb a bevételed, annál jobban próbálsz hinni ebbe, hogy egyszer majd bejön a nagy pénz.
4: Hát a szerencse faktor, ugye, a szerencse, hogy a szegény kisfiúnak lehet-e hirtelen nagy szerencsé, és akkor megváltozik a sorsa, igen. Azt szerintem inkább az van, hogy a kitörés egy nyomasztó helyzetből az minden esetben egy ilyen gyors megoldásra lenne ideális, és ezt azért szerintem sokan megpróbálják, mielőtt rátérnek a nagy megoldásoknak a hosszú kivitelezést igénylő folyamatához, de amikor én voltam nagyon fiatal, már akkor is ment, csak akkor még a félkarúra blúzás. És akkor ott pörgették meg a százasokat. Igen, azt nagyon szerették csinálni, és képzeljétek el, volt egy évfolyam társam, aki félkarú rabló függő lett, és azt javasolták neki akkor terápiának, ezt mai napig nem tudom feldolgozni, hogy vegyenek neki otthonra egyet.
3: Mert akkor nem hordja be a kocsmába a pénzt.
4: Esküszöm.
3: Egyébként nem
2: bedobod
3: rossz.
2: Lakattal, kinyitod.
3: Kinyitod, visszadobod a százast. Hát nem rossz.
4: Igen, és hogy vegyenek neki, és vettek is neki egyet otthonra, és kiderült, hogy jó, de hogy mindegyiknek van valamilyen, nem tudom, ilyen jellege, vagy egy minden, tehát mint hogyha lenne egy ilyen algoritmus, ami szerint működik egy gép, és megunta. Úgyhogy megint elkezdett járni máshova.
3: Meg abból nem tudsz nyerni a sajátodból.
4: Hát tudsz nyerni belőle, hát csak nem olyanokat,
3: mint... Hát igen. De ott ugye azt a pénzt tudod megnyerni, amit saját magad bedobáltál. Pontosan. A kocsmába pedig azt nyered meg, amit más is bedobált.
2: Amit igen, hát azon nincs kereset. Meg. Igen, valószínűleg nem nyered meg, mert a félkarú meg minden az elviszi. Igen. Gyermekem apja havi 60 ezeret játszott a Tipmixen, amit együtt voltunk. 60 ezer a Tipmix, gondold el, azóta nem tudom. Heti 2 euro jackpot, plusz egy puttó, két plusz kb. Egy doboz cigiára. Aha, tehát mennyi a cigi? 1000-1500 már így ott vagyunk? Mennyi a cigi?
3: Hol élsz, haver? Hol élsz?
2: Mennyi most egy doboz cigi?
3: 2005 majdnem.
2: Ne csináld!
3: 2002
4: Én a Cape Moon-t még annó 490 évet.
2: Mennyi most a narancsárga multifilter? Ne csináld, 2005 egy doboz cigi.
3: 2000 alatt már nagyon szerintem nincs.
2: Tudod, mit gondolok? Úgy kell nektek.
3: Tudjuk, mi vagyunk a hibások.
2: Ezt gondolom, hogy emeljék csak föl, még jobban.
3: Úgy is meg

0: bukod. Tehát, hogy ő is, aki írta az SMS-t, ő is éveken keresztül bukott. Az hiányzik, mert az sok pénz lesz egyszer. Tehát oké, hogy most van 5000 forintom, ami effektíven ma nem kell semmire. Na de ha ma is bedobom az 5000-et, meg holnap is, meg a jövő héten is, akkor az rengeteg sok pénz.
1: Akkor az lóvé. Tehát ez ugyanolyan, mint az alkoholizmus. Teljesen. Meg ugyanolyan, mint a nem tudom. Abban.
0: Majd mesélek.
1: Tehát ez...
2: Retelrendelés.
1: Akár a nőknek a retelrendelés. Tehát ugye mini addikciói azért szerintem mindenkinek vannak, nem? Ezek a kielégülések, csak nem mondjuk a szerencsejáték nagy tételbe, de hogy van.
2: Akkor válik ez problémává, amikor elkezded átpriorizálni a dolgaidat, és nem a gázszámla befizetésre lesz a fontos, hanem az, hogy meglegyen a tipmix. És szerintem valójában az, hogyha nem iszik valaki, meg nem jár el szórakozni, meg úgy mit tudom, és van egy ilyen felesleges 30-40 ezer forintja havonta, mert amúgy ez simán meg lehet, nem? Tehát, hogy ha tényleg nem költesz semmi másra, akkor ez lehet egy olyan hobbi, amire azt mondod, hogy így jó, ez csak azért sem, mert most mit tudom, hogy nincs más. De hogy onnantól kezdve, hogy amikor jön a fizetés, ez az első gondolat. Ott már nagyon el kell gondolkodni rajta, hogy ez így helyese. Mert ez pont olyan, mintha a piához nyúlnál rögtön, ahogy megkapod a lóvédat.
1: Abba a pillanatban, igen. Hát ez ugyanolyan függős, ugyanaz, persze, igen. 43 éves egyedülálló anyuka, 5-ös, 6-os lottó, 5-7-eset szoktam venni, néha kaparós. Kettesen volt Noah, néha deficites vagyok. Igen, de szép azért ez, sokan mindjárt rajta vannak, igen. Édesanyámat már 10 éve születésnapjára annyi bontatlan sors egyelepte meg, ahány éves, idén lesz 73, egyszer fordult csak pozitívba a matek. Tehát 10 éve nyomja, és egyszer lett pozitíva a matek.
2: Azok írjanak már, akik az esküvőjükre kértek kaparós sors jegyet. Mert ezt rendszeresen
1: Ez nagyon csinálják. Nagy divat volt régen. Igen. Nem tudom, hogy most megy-e.
2: De valaki írja már azok közül, hogy volt ott, aki nagyot nyert. De tényleg volt, aki azt mondom, nyert 10 000 forintnál többet azzal. De tényleg bárki jelentkezzen.
1: Te hallottál olyat, hogy valaki nyert kaparóson 25 milliót, 50 milliót? Jött szembe veled valaha ilyen történet?
0: Balmaz újvároson egy srác nyert kaparóson 85 emmet, egy év alatt visszabukta.
1: Tehát megnyerte, és újra elkezdte eljátszani.
0: Persze,
1: ez a kaszinó lényege is ez, hogy hiába nyersz, ott tartod a nyereményt, és visszaviszed. És másodikra már nem fogod megnyerni ezt az üzeget, és valószínűleg elbukod. Én nem nagyon találkoztam még azért itt pozitív történettel. Sehol, igazából. Valahogy mindig az a vége. Nem olyan a nagy nyerésnek. Igen. Soha nem nyertem semmit, írja valaki, bár nem is játszom. Igen. Eszter, azért mondjál már nekem 5 számot gyorsan, kérdezi ő. Igen. Tipmixből kaszálok, 1500 forintból 150 ezeret, azon kívül mínusz 1 millióba vagyok én is.
0: Na, ugye, hogy azt írja, hogy kaszálok, de azért a végösszeget megnézed, mínusz 1-en.
1: Igen. Egy barátom nyert 60 emmet, kriptókaszinó, nem tudom, hogy ez pontosan micsoda, minden elment, tönkretette utána az életét. Azt a mindenit. Tehát, hogy pozitívban vagy, de hogy még így is tönkrevágod az életedet. Azért ez nagyon kemény, nem? Egy szelvény 6-os lottó hetente 100%-osan arra van a legnagyobb esély, mert nem szeretek sokat kockáztatni. Párom szerint kidobott pénz, de mindig reménykedem.
0: Hogy által, ugye? Mit szoktál mondani ezt, hogy a szegények adója vagy?
1: Hát valami ilyes hülyék a lottó. Igen, hülyék adója. Igen. Ha kiszámolod, akkor azért ebből nagyon keveset.
2: Nem jönnek a nagy nyertes szelvények, már ne haragudjatok meg, de itt tehát annyi ember kapott annyi ilyen cuccot karácsonyra, születésnapra, tehát ilyen 10-es pakkokat.
1: Annak mi az ideológiája, hogy én adok neked egy karácsonyit, vagy szilveszterit, vagy esküvőt? Te megnyered a tiéd, nekem került 200 forintba, neked meg legyen szerencséd.
0: Hát, ez a játék, vagy... tudod, hogy ott elkezdett kaparni. Itt van az első, mi kértük az esküvőre, 95 sorsjegyet kaptunk, összesen 18 000 forintot nyertünk vele, a rohadt anyját írja Isti.
1: Ez azért szemét dolog, mert ahogy, hogy komoly lóvét adnál, beadsz mondjuk 1000 forintot, 1000-ből veszel 5 kaparó sorsjegyet, és rád bízott. Figyelj, ha nyersz, akkor te vagy. Akkor megvagy. Igen. Az esküvő 400 kaparós, 130 000 forint nyeremény. A legnagyobb 8 000 forint volt. Feleségem, a kislányom születés előtt kapart le 50 000-et, abból vettünk kis ágyat. Jó, de azért szerintem ez nem a függőség kategória. Nem, hanem az, hogy kapartok egyet, oké, vesztek egy kis ágyat, csókolom. De hogy ettől azért te még nem vagy függő. Azért az már teljesen más, igen. Mi nagy kényszerre pénz helyett kaparós sorsjegyet kaphattunk az esküvőnkre, semmit nem nyertünk. Tehát ők erőltették a pénzt, valószínűleg a rokonság visszadobta egy kaparós sors, és nem nyertek semmit. Azért a lóvé az jobb, nem? Tegyél a mennyasszonytánba.
2: Lefogyott a Viber, úgy érzem, hogy rátapítottunk valakinek az ahilleszére.
1: Esküvőre kértük, 300 darabot kaptunk, 52 000 forint lett, így maradt Egerszalóka nászút, érted? Tehát amikor ott ültök ketten az ágyon, és arra kaparsz, hogy hát, ha el tudtok menni egy szép nászútra, és 52 000 lett, Egerszalók lett a nászút.
2: Hát,
1: 300 darabot kaptak az esküvőre.
0: És ott állsz a 300, még nem kezdtél le kaparni, és
1: de
0: azt
1: nagyon

0: várod, hogy megvan.
1: Vagyok. Na gyere, anya.
2: Akkor nem, statisztikailag nem hiszed, de legalább nincs, nem leszel nullán.
0: Igen,
2: de,
0: vagy nem de... lesz benne egy 100 000-es, vagy nem lesz benne legalább egy 50, vagy egy 5 milliós. Azért a 300 darab sorsjegy, abból már azért valamit kell nyerned, nem?
2: Ugye nem tudom frissíteni a vibe-et, annyira írnak, annyira durva.
0: Nagyon durva. Igen, egyébként, hogy ki milyen nyereményt és összeget nyert, igen, elképesztő. Esküvőre 25 000 forint értékben kaptunk mi is, és 100 000 forint lett a nyeremény.
1: Ahhoz képest a 100 000
0: meg... És nem. Na. Nekünk, de akkor úgy látszik, hogy nagyon megy ez az esküvő és kaparos sorsjegy. Augusztusban volt az esküvőnk, a kaparós értéke 115 000 volt, 58 000-et kapartunk össze belőle.
1: Jobban jártatok volna.
0: De nincs ebben valami nagyon szomorú, nincs ebben valamilyen borzasztó, nyomasztó, hogy ülsz és kaparsz, hogy legyen pénzed, és ezt adták a rokonok, akkor adjanak valamit tényleg, vagy tegyenek bele egy listát, és válasszák ki valamit. 300 000-ért kaptunk gyerekek, mi is esküvőre, nagyon sokan vannak ebben, 125 000 jött vissza. Hát 125 ezerért azért az nagyon nagy nászutat már nem lesz
1: már
0: belőle.
1: Már abból nem. Igen, nem? Meg főleg az, hogy 300 ezeret csesztek el rá.
0: A rokonok, akik kis összegben viszont
1: megúszták. Volna.
0: Igen, igen. Hello Laci, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Ciao Laci.
3: Van egy olyan szorunk, az egyik ismerősöm, összeházasodott a párjával, és mindenkit személyesen mentek el meghívni. De direkt azért mentek el személyesen, mert akit mennek és visznek ajándékot, annak fejébe vigyen a kaparósorsegyet. Tehát például, ha valaki mikrót akart vinni, ajándékozni, akkor annak fejébe vigyen kaparósorsegyet.
0: Jaj, értem, tehát ha 25 000 a mikró, akkor vegyen 25 000 kaparósorsegyet. 100 000-es ajándékot, akkor 100 000-ért vegyen sorsegyet. Aha, és?
3: Így van. Tudjátok, van az eurós raklap.
0: Igen.
3: Az az 50-szer 30-as vagy 40-es, az a nagy. Uh-huh. Egy olyan eurós raklap, fél eurós raklap nagyságú kaparósorsegyet gyűjt össze. Kaparták, hogy 5 hónapig. Ha nem látom, ezt nem hiszem el, mert ugye messziről jöttem, mert azt mondom, mit akar. A kaparósorsegyeknek a 90% úgy bejött, hogy még a gyerekeknek is a jövőjüket megalapozták.
0: Nem viccelek. Mi volt az összeg?
3: Több millió. Olyan házat húztak a nullából, hogy úgy képzeljétek el, hogy előtte szinte hónapról hónapra éltek. Összet az esküvő, meg stb. És akkor hirtelen a semmiből lesz nagy jövőkép.
0: Láttad a házat? Ott voltál a házban?
3: Láttam.
0: Milyen ház volt, Laci? Nagyon nagy.
3: Hát figyelj, én, ahogy téged ismerlek, és hogy láttam a házadat, hát...
0: Ott volt ilyen... a házamnál, Laci.
1: Laci, te mindenki Laci, házát ismered.
0: Tudnád, hogy mi is kaparosból csináltuk, Laci?
3: Létezik, nem tudni. Nem
0: milyen
3: tudni.
0: Színű volt a ház?
3: Szürke.
0: Szürke, hát szürke, egy jó drága szürke.
3: Szürke, színezett vakolatos.
0: Aha.
3: Hát ez a full-full modernes.
0: Full-full modern. Ha full-full modern volt, Laci, akkor tényleg nagyon megszaladt neki.
3: A másik, ti biztos fogtok rámlékezni, volt, amit már levettek a boltok polcairól, a porcelet, a papírcsomagolás.
0: Mennyit nyert belőle? Csak mennünk el, azért vagyok erre, hogy mennünk el.
2: Volt egy fickok, eltolta az autót a teljes erejével, miután megtartott.
0: Mennyi volt a lóvé, hogy gyorsan, mert mennünk el, Laci.
3: Igen. És ugye volt benne
0: mennyi volt a pénz? Mit nyert?
3: Ja, mennyi volt a fogalmam nincs, nem tudom, nem voltam fogalmam, nem kérdeztem.
1: Nagyon nagy Jari beszélő vagy.
0: El kell mennünk hírekre, vigyázz magadra! Köszi!
2: Csodálat!
0: Na várj, akkor ezt még azért mondja el, nem?
2: De jó.
0: Mondja el. Laci, hiányoztál!
3: Na, tényleg így, azt mondtuk, hogy minden nap titeket hallgatlak.
0: Ja, na, szóval volt a sportszelet?
3: Volt egy olyan része, ami hogyha felbontottad, bele volt írva az, hogy nyert vagy nem nyert. És hogyha nyert, akkor visszavittad, kaptál megint egy sportszeletet.
0: Igen?
1: Aha.
0: És akkor így volt a nyert, és nem nyert. Igen?
3: És akkor elmentem kenézőre a postára, bementem, vettem egyet, és akkor kibontottam azt, hogy nyert. Hát azért visszavittem. És ezt úgy képzeltek, hogy négyszer egymás után, és már a negyediknél azt mondta, hogy fiatalember, maradjon itt, bontsa ki, mert azt mondja, hogy ki fogja hűteni a postát.
0: Laci, jaj, de jó sztori. Én ezt még most jobban szeretem, mint az előző történetet. Ettél négy sportszeletet egymás után.
3: Na igen.
0: Ne csináld, megőrülsz, ne csináld, komolyan.
2: Hazamegyek.
1: Várja, erre mondtad, Laci, hogy nagy nyeremény?
0: Ez volt a nagy nyeremény, Laci.
3: Hát ez a számom nagy nyeremény.
0: De hát cuki vagy.
1: Laci, várja, és a szürke házhoz, amit a haverod épített a nyereményre.
3: Tessék, igen.
1: Ahhoz volt medence?
3: Biztos, nem tudom fogalmi.
0: Mivel foglalkozol, Laci?
3: Állatkertben dolgozok, Miskolcon. Állatgondozó vagyok a tanyás és patás közöttbe.
0: A tanyás és patás közöttbe állatgondozó vagy. Hát ezt így nem mondtam volna.
2: Én már elsőre hallottam a hangodon, hogy ilyet a patásokhoz.
3: Ja, azt mondod.
1: Laci, még egy dolog. Mondjál már 1-től 90-ig 5 számot.
0: Na.
3: 12.
1: 12.
0: De ne egyet, Laci. 5-öt. De szeretlek. Mondjad számot, 12, szevasztok, leteszem, mennem kell, várnak a patások, Laci.
1: Következő?
0: Igen? Hát kúszőből mondd ezt az öt számot, Laci.
2: Így magadban. Te vagy az a fickó.
3: 1-90-ig?
0: Persze.
1: Ja.
2: Tudod?
3: Hát 12.
0: De jó. Mondtad az előbb. Szeretlek, ezt mondtad az előbb.
2: Jó, akkor ez kétszer volt 12.
0: Jó, fölírom még egyszer 12. Igen?
3: 6.
2: Ez csak egyszer kéred?
0: Igen, egyszer legyen.
3: 8-as.
0: 8-as, igen.
1: 8, 12.
3: 22-es.
1: 22.
3: És 99-es.
1: De nem jó! Laci, 99 nem lehet.
0: 1-től 90-ig, Laci.
3: 15-ös.
1: 15-ös.
0: Jó, Lacikám, egy gyöngyszem vagy, nagyon örülünk, hogy rátaláltunk. Lehet néha megcsörgetünk, hogy hogy vagy, jó?
3: Oké, rendben van, benne vagyok.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
5: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
6: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
7: Az új Kia Sportage
6: már 8.949.000 forinttól elérhető.
7: Modern design, fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
6: Egyetlen SUV-ban.
7: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára.
6: A Szarvasi út 66 szám alá.
7: És próbálja ki személyesen.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ellenőrzésekkel védik a szépkorúakat, takarékossági intézkedések a fürdőknél, jön a Csaba Gyöngye szüreti nap a főtéren a hétvégén. Jönnek a részletek Török Mónikától. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a házkörüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Víztakarékosság és energiatakarékosság intézkedéseket vezettek be Békés megye három legnagyobb fürdőjében. A Békés Csabai Árpád fürdőben csökkentik a medencék pótvíz felhasználását és a zuhanyzók vízhozamát, a hűtővizes dézsát pedig ideglenesen leállítják. Ritkábban működnek az élményelemek, este 5 után pedig a csúsztákat sem lehet használni. A gyulai várfürdőben hétköznap 2 kültéri szaunát kapcsolnak le, a közeli almási kastélyban pedig péntekig klimatizált pihenőtérrel és fönnvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. Gyopáros fürdőn leállították a szaunákat, a bejáratnál lévő szökőkutakat pedig átmenetileg nem működtetik. Stark Adolf emléke előtt tiszteleg a Csaba Gyöngye szüreti nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. A rendezvényen népi fajátékokkal, kézihajtású körhintával és a Ramazuri zenekar interaktív gyermekkoncertjével várják a családokat, emellett a Szent István téren bemutatják a Csaba Gyöngye szőlőből készült fagylaltot. A borlovagok ünnepi műsorral idézik fel a szőlőfajtát nemesítő Stark Adolf munkásságát és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományokat. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
6: Milyen olyan nagy lehetőségek kapujában voltatok, amiből nem lett semmi, és itt most tényleg nagy lehetőségeket keresünk. Olyan lehetőség, amikor pénz állt volna a házhoz, amikor kaptatok egy olyan állást, amikor elutazhattatok volna valahova, de hogy valami nagyon durván közbe jött. Ugye a lottó nyereményes híreket mindig szeretjük, olvassuk, és most találtunk egy hírt, ami arról szól, hogy egy felfoghatatlan összegű nyereményt nyert meg egy nő. És tudta, hogy az ő számai azok, tudta, hogy megvan, tudta, hogy milliómos lesz, ez nem Magyarországon történt. És ugye ő a kabát zsebébe tette a lottószelvényt. Ugye? Berakod a kabát zsebedbe a lottószelvényt.
7: Logikus lépés.
6: Teljesen logikus lépés, gyerekkor, és kiderült, hogy eladományozta a kabátot, gyerekek. Eladományozta a kabátot, én nem tudom, hány millió eurót nyert volna, de hogy tudta, hogy megnyerte, tudta, hogy az ő számai, tudta, hogy megvan a szelvény. Hazament, és kiderült, hogy nem tudom, hogy pontosan mikor, 4-5 nappal előtte a kabátot eladományozta, de ugye nem tudta, hogy benne van a szelvény.
7: És nem ment oda, akinek adta, hogy valami közösségi,
6: közösségi adományba helyre. Ment a kabát, a közösségi adományt azt felszippantották, tehát azt beadta valamilyen bálába, ahol berakják a kabátodat, azonnantól kezdve nincs. Az a lottónyeremény az nem lesz meg valószínű.
7: Hát ha csak nem akad rá az új tulajdonos a kabát zsebbe, a lottószelvére
6: is beszélt. De mennyi az esély, hogy beakad, kiveszed, leellenőrzöd, megnézni?
7: Hát persze, talán... találsz egy lottószelvényt, az olyan isteni szerencse egy feladott lottószelvény, hogy már csak azért is.
6: Biztos. De vele, mennyi idő után nyúlsz be a belső zsebbe? Mennyi idő után talál ez a ruha gazdára?
8: Kettő, ugye? 4 év.
6: Igen, kabát belső zsebébe. És hazament a nő, összetört az élete, azt mondta, hogy ő már fejben elköltötte, hogy összeroppant, hogy ő nem tud ezzel a terrel élni, hogy 3 vagy 4 millió eurót nem nyert meg, mert rájött, hogy a szelvény ott van a kabátjában.
8: És, durva,
6: és valóban a számok
8: van.
6: Igazak voltak. Tessék?
8: Gondolom, egy hajlítan megkapta ezt a kabátot, aki soha nem fog benézni be.
6: Nem váltják be ezt a szelvényt? Ugye van azért 90 napot, 120 napot, nem tudom mennyi, de hogy nem, van lehetősége.
8: Nem
6: ez a szelvény, ez köddé vált.
8: 1000%.
6: Soha nem volt a tiéd, ezért nem nagy teher, egy ilyen együttéléssel megbolondulsz, és mindennek az árát nézed, és Lambókat és Maldív-szigetet vizionálsz, túllépsz rajta egy hét után, és azt mondod, hogy oké, nem, soha nem volt az enyém, nem érdekes, vagy megáll az életed.
7: De
6: és csak erre gondolsz.
7: Volt, megnyerted, csak még nem vetted át. De a tiéd volt.
8: Én ilyen mániákus százba lépnék.
6: Terhes, ez egy terhes sztori? Tehát durva lenne.
7: Nagyon.
6: És itt milliárdokról van szó, mint 800 millió, 1 milliárd, tehát körülbelül ez az összeg. Beleőrülnél?
7: Bele. Hát képzeld, hogy van.
6: Szerintem te nem, tehát szerintem
7: van
6: te pont nem.
7: Van 1 milliárd forintod, és nincs. Hát, na.
6: Szerintem te azt mondtad, hogy könnyen jött, mert gyere béka, ígyunk egyet. Szerintem te nem vinnéd ezt sokáig, te nem vagy egy ilyen típus sokáig cipelő.
7: Most úgy azt gondolom, hogy azért rágnám a
6: kettő
7: kefét
6: MRD.
7: Egy kicsit.
6: Ott van az 5 darab szám, hazamész, és kiderült, hogy ellopták a kabátodat. Betörtek Velencére, és kiraboltak, miközben oda szartak a küszöbre.
7: Persze, belegyosztak a tóba is, világos.
8: Én álmofutásba kezdenék. Elkezdeném az ember, hogy lerángatni a kabátjaikat. Ez is az enyém!
7: Mutass a belső zsebet!
6: De megszörnél? Azt mondja, hogy neki tönkrement az életet.
8: Én őszintén, valószínűleg észre sem venném, hogy megnyertem a lottót.
6: Igen, mondjuk... Te meg az én
8: típusom. Csak nézem a számokat.
6: Mi addig azt is elfejtjük, hogy feladtuk.
8: Igen. Én mindig akkor tudnám, akkor visszavinnem. Ja, megint igen, oké.
6: Zsűl, mit csinálnál? Mi lenne a reakció? 2 milliárd. Hazamész, tudod, hogy hol a személy. Rátod a számaidat, összehasonlítod. Mosolyan mész haza. Nem kaptad meg. Nem volt a tiéd.
8: Csak egy pillanatig
6: a tiéd volt, 2 milliárd, és eltűnik, és nincs meg a szelvény. És azt mondtad, hogy kész, nem találod. De tudod, hogy a tiéd volt. Tehát itt a nő tudta bizonyítani. Fogalmad nincs?
9: Nem.
7: De benne szerintem,
6: szerintem te elmennél lennék. A Tátrába.
9: Szerintem nagyot túráznék.
6: Leülnél egy padra.
8: De egy ilyen Forrest Gumpos nagyot tudod, ilyen 6 hónaposat.
6: Elővennéd a hátizsákodat, innál a kulacsodból.
9: Kiventilálnál magamat az erdőbe.
6: Az erdőbe üvöltenél kettét, hazamenni, és azt mondtad, hogy ez is egy jó nap volt. Nem? Zsültörre meg talán a legkevésbé. Talán a legkevésbé.
7: Igen, sétálgatna egyet.
8: Egy csóra, azt itt a végekén.
6: Igen. Ez hasonló, mint a srác, aki a bitcoin szemetet kutatja, ugye? A személytelepes srác.
7: Igen.
6: A személytelepes srác.
8: De ezt miért nem csinálják már meg valahogy ezt a szelvény témát? Hogy miért nem lehet az, mint hogy a DÁP-ot ugye bevezették, hogy akkor ha vesz egy lottót, akkor hozzárendelik a személy, az ügyfélkaputhoz.
7: Van, játékos és akkor... kártyát kell kiváltani, és azon rajta van
8: na,
7: minden.
8: Akkor meg szedjük össze magunkat, most már annyi ez.
6: Ma már miért
8: volt?
6: Nem lehet ez sima applikáció, mindenféle kártya nélkül megcsinálni. Lehet, hogy meg lehet, én még nem adok föl nagyon utoljára ebére fogadtam. Igen, de nagyon sok ilyen sztori van. Nagyon sok ilyen sztori van.
8: Túl sok, ennek véget kell vetni.
6: Véget kell vetni, igen. Na írjatok, drága hallgatók.
7: Akkor gyerekek, Luxor szelvényt dobta ki itt a hallgatónk. 19 millió volt rajta 12 éve.
6: És kidobja.
7: Idegölő volt, elengedte, bekattan az ember.
6: Bepirosozott, hát azon a föl tudja hívni. 19 millió? És tudod, hogy volt 19 millió?
7: Igen, hogy az már tiéd, mert tehát ha hivatalosan nézed, ugyan nem vetted át.
6: De az a tenyere.
7: De ott a szelvényed, rajta a megfelelő számok és a 19M.
6: Igen. Ne, szerintem nem cipeled azért olyan sokáig, attól függ hány éve, ugye? Tehát 19 ére emmér, 10 éve még
7: éve volt
6: felvásároltad félkasszás dűlőt. Ma már 19 ére, azt mondják, hogy takar van öreg, egy 35 négyzetméteres garzon csak kapsz meg. Tehát
8: most néztem meg, úgy van, hogy leszűrtem az ingatlan.com-ot a Ferencvárosra, hogy mit tudnék venni 40 millió forintból, csak így kíváncsiságból, semmit.
6: Semmit, haver, tudjátok? Semmit.
8: Semmit.
6: Hát igen, ezért mondom, hogy mikor ez a 19 millió, igen.
8: Itt mondom nektek, egy 40 négyzetméteres lakás, ami az azt jelenti, hogy vagy van hozzá egy szoba, vagy nincs.
6: Igen.
8: Tehát az 80 millió forintba kerül.
6: Igen, 80. tényleg durva. Na írjatok, drága hallgatók, de nézzük meg azt, amikor nem csak pénzről van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy most buktatok lottószelvényt, vagy nem vettétek át, hanem amikor valami nagyon nagy lehetőség. Hogy abból hogy jön ki az ember? Legyen ebben valami olyan pozitív, hogy de túl vagyok rajta, de kijöttem, de megtört az életem, de fölálltam, de nem tudom. Utazás, munkalehetőség, nagy fizetés, nagyon nagy lehetőség, álmaitok, hajóútja, mit tudom, én nem tudom. Tehát most direkt nagy dolgokat mondok, amikor valami nagyon nagy lehetőségnek voltatok a kapujában, de elúszott. Hogy mennyi ideig cipelsz egy ilyen terhet? Most nyilván egy utazás, vagy egy hajóutat azért leteszel, bukod, nem tudsz elmenni, lesz tornózod, mit tudom én. De mi az? Például egy állás lehetőséget azért viszel?
7: Igen,
6: a nagy
7: lehetőségek.
6: Egy átköltözés lehetőséget, egy felkérés lehetőséget, egy visszamondott lehetőséget, azért azok a cipeled egy ideig, hogy nem mertél beleugrani, mert gyáva voltál, de kaptál egy IBM-es állást Amerikában, Washingtonban, de nem utaztál el, nem merted megtenni, életed lehetősége volt, itt állsz most Nyékládházán.
7: És tudom,
6: én ilyen sztorikat várom.
7: Igen, és jobban is bántám, mint a lottószelvény.
6: Valószínűleg
7: igen. A lottóban ugye benne van ez a véletlenszerűség, hogy X, nem tudom mi az aránya, hogy megnyerheted. Tehát meg, jaj, de jó, megnyertem, oké. Okay.
6: Igen, de te benne vagy, te mondtál nemet.
7: Igen, az ilyen elmulasztott lehetőség az keményebb.
6: Igen.
7: Az keményebb.
6: Igen, amikor megvolt, nem volt bátorságod, nagyon nagy lehetőség volt, kiugrottál belőle, nem mentél, nem költöztél, nem hoztál egy fontos döntést az életed egy fontos szakaszában, de ezáltal talán az is lehet, hogy kihat a mostani életedre.
8: De ilyenkor nincs ilyen gondolat benned, hogy ez egy ilyen, tudod, az élet részre egy ilyen...
6: A fantáziálgatás.
8: Nem, hanem hogy lehet, hogy elvesztettél valamit, ami nagyon jó lett volna anyagilag, de hogy közben valószínűleg lehet, hogy megkímélt téged valamit, ami nagyon rossz lett volna.
6: Aha, tehát mondjuk egy, azt mondta, hogy kaptál egy amerikai állás lehetőséget, nem mentél el 10 éve nagyon bánt, nem váltottál, nem mertél, de elütött volna egy 6000 köbcentis benzines Grand Cherokee.
8: Hogy az élet egyensúlyra törekszik, és akkor, hogy itt elveszottad, és akkor...
6: Szerintem egy ilyen be nem váltott ígéretet, döntést azért sokáig cipelsz. Hogy ez a mi lett volna, ha, az szerintem halálunk egyik legnagyobb traumája, illetve a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája. A minél több mi lett volna, ha van az életedben, annál jobban megszenveded majd.
8: De neked van
6: a halál előtti idő, sajnos.
8: Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak ez nem voltál megfelelő állapotban, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
7: Na de ideg meg kell jutni, hogy ezt mond.
6: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat, nem? Lehetőségeket, döntéseket. Na vagy önnek úgyis SMS-ek, meg aztán arra, hogy ennek milyen kivetülés van az életre, ugye mennyi ideig cipelsz egy ilyen nagy lehetőség kapuján álltam, de 6 évvel ezelőtt lett volna lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen, lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam, egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, 2 munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
7: Na, akkor Ági, mondom.
6: Mondom meg, hogy ki volt.
7: Ki volt a csávó.
6: Csak a monogramja.
7: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy ilyen 0 filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót.
6: És megbánta.
7: És nem boldog.
6: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
8: De amúgy, ha káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
6: 2011-ben az ügylet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben. Igen, nézd, ezt az apartmant vettem belőlem Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem.
7: De jó,
6: szerintem. 8 darab bitcoin.
7: Hát, azt mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
6: Jelenlegi áron. Jelenlegi
7: hát nem tudom most mennyi, de volt ilyen
6: 80, 40. 82.
7: De az dollár, ugye?
6: 82 000 dollár. Ha az mostani áron nézd, 80, az 60, nézd, 640 000 dollár. Marha csontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az 5-ös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió, jött a telefon, teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Azért az is kemény. Engem itt 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
7: Á, most te lennél az Adél.
6: Jól van, nem tudom, láttátok-e itt az április 1-i tréfálkozásokat, ugye mi is foglalkoztunk ezzel tegnap, hogy bejelentett a fővárosi nagy cirkusz, hogy megszűnik, aztán mégsem, ha-ha, meg voltak ilyen kiírások, ugye emlékeztek? Mm-hmm. Vicceskedtek ezek a nagy cégek egy kicsit, humorizáltak, megvicceltek minket, Ferinek összeszorult a szíve, hogy bezár. Igen, a fővárosi nagy cirkusz. Aztán kiderült, hogy nem zár be a fővárosi nagy cirkusz.
8: Megkönnyebbültél.
6: És a Lidl is beszállt, egyébként szellemesen, tehát hogy nincs ezzel semmi baj.
7: A Lidli.
6: Igen, Lidl, most még Lidl, igen, de hogy közkívánatra nevet váltanak. Igen, közkívánatra nevet váltanak. Semmi baj, picit meg előre szaladtál, nem érdekes. Tegnap nem mondtad el, hogy nem, vagy nem érdekes, hát ez már az 55
7: körül. Gyakorlunk, gyakorlunk.
6: Hát, egy laza demenciában vagy itt már nem érdekes. Fűzöm a témát, nem elem, húzom fölfele, mondd be nyugodtan a megoldás azonnal a mondat.
10: Jó vagy.
6: Nincs ezzel baj. Nem is akkor a poém, mert ugye ők, ami Feri is mondta, hogy Lidlről Lidlire változtatták, és ezt kiírták tegnap, hogy közkívánatra Lidlik lettek, 8300 like, még 440 hozzászólás. Szellemeskednek ezek ott te. Ugye az ötletet nekünk az adta, hogy biztos, hogy nagyon sokan vagytok, vagy hozzátartozók, nagymamák, anyukák, mindenki, aki hát máshogy mondja valamilyen nagy terméknek, gyártónak, bevásárlóközpontnak, hipermarketnek a nevét, mint ahogy azt ejteni szokták. Ugye, és nagyon szevesen nevetünk mi anyukákon, nagypapákon, nagymamákon, akik hát így tulajdonképpen rosszul mondják, de hogy beépül valahogy a köztudatba. De mindenki családban van ilyen, nem? Aki nem tudja rendesen vagy jól elmondani ezeket a márkaneveket.
8: Ez én vagyok nálunk.
6: És hát te vagy? Te vagy?
8: Ez én vagyok, igen.
6: És hát magyar tévénézők is azért nagyon szépen emlegetnek tévéműsorokat, aminek nem tudják elmondani a nevét. Fogalmuk nincs, hogy az micsoda. Nektek van a családotokban ilyen nagy félrebeszélő?
7: Hát, a nagy klasszikus az a anyámnál a Lamborghini helyett a Lamborghini.
6: A Lamborghini, azt ugye, én nagyon sokszor hallom, így, hogy az Lamborghini.
7: Gyógyszereinek úgy van, mindig föl van írva, hogy hány milligrammos. Tudod, hogy egy milligram van benne, vagy két milligram hatóanyag, az nála nem mindegy, nála az milligramma.
6: Édesem, milligrammal. Lehet, hogy szeret milligrammát, tudod?
7: Igen, két milligrammásat hozzá, fiam.
6: Mamánál van kresszfelügyelő. Kresszfelügyelő. Mi az eredeti egyébként?
7: Rex felügyelő.
6: Igen,
8: Rex. Nem tudod ki,
6: nem tudtam, mi az eredeti. Tehát tudtam, hogy nem Rex, de hogy Rex felügyelő. És Vakker a kopó. A CSI Miami-ra, ugye a Chi Miami, hát az évtizedekig mondta így a magyar, hogy hétkor leülünk megnézni a Chi Miami-t. Facebookot valakinek a családjában Bucsbucskunak mondják.
7: Bucsbucsku? Az... Talált ki, mi a Nesgui?
6: Vagy Nesgui.
7: Itt... Azaz, igen, Nesgui. Igen, a Nesgui.
6: Megőrülsz?
7: Nesgui.
6: Mennyi, amikor ránkömlöttek ezek a nyugati cuccok, és tényleg te mérnek meg is, mert elárasztották. Nulla nyelvtudása, a Nesguit el tudom képzelni. Munkatársam Tobi Hilfiner helyett Tony Hilfiner mond. Mi folyamatosan? Tony Hilfiner. Amikor fingod nincs a márkára, Tony Hilfiner. HBO volt a nagymamámnál nagyon sokáig a HB.
8: Euronix, tudod?
6: Azt az nálunk, megőrülsz olyan szenvedés.
8: Euronixbe dolgozik? Euronixbe dolgozik?
6: Nagymamám szedni kell nukukain. Nem egy afrikai csávok keszény, nukukain. Mebukain. Így van, nukukain. Jó, faterom folyamatosan Netflix.
7: Hát ez, hiszen a Flexet ismeri az vidéki
6: a
7: ember,
6: flex,
7: ugye?
6: A Flex, az neki megvan.
7: És akkor Netflix, tök jó.
6: Nagyon jó. Film, nagyon szeretjük, Jurassic Park. Megőrült.
8: Reiter.
7: Reiter?
6: Reiter. Mi a Reiter?
7: Várjál.
8: Át kell hívni a Zsült, hogy beállítsa.
6: A router.
8: Router.
6: Reiter, megőrülsz.
10: Jatubi.
7: YouTube.
8: YouTube. Na, YouTube az nagyon.
7: De.
6: Nincs ilyen gyerekek. Jatubi.
8: A Jatubi is jó, meg a YouTube. Tudod, annak is mondták nagyon sokan, de nem értette, hogy YouTube. Meg a YouTube-i.
6: Mondanám.
11: Rossmanra hallottam.
6: Rossman, nagyon jó.
11: Rossman.
6: Igen, Rossmanék. Itt vannak
11: Rossmanék. Nekem a személyes kedvencem, viszont a... Feribok.
6: Ez Facebook.
7: Az a Facebook.
6: Ez is Facebook.
7: Feribok.
11: Feribok.
6: Jeep olajgyújtó.
7: Jeep.
6: Azért ez is elég erős, nem? Anyámát üzed, van egy Jeep olajgyújtód. Úgy érezhetem, neked volt?
7: Persze.
6: Nekem is volt. A Marketplace-re a Melrose Plénum, az valami egészen...
7: Áj, de jó.
6: Miskolcon a Deichmann, az Dickmann. Persze, jó, persze.
7: Dickmann.
8: Majd elmegyek a Decathlonba.
6: Menj a Decathlonba.
7: Jó, és vegyél egy Blazeboy sapkát.
8: Ez Blazeboy?
7: Blazeboy sapkát.
6: Nagyon már a 9-es végén az aerobikot mondta erotiknak. Unokára járt oda, unokája járt oda mindig. Unokája erotikra járt. Na igen.
8: Jägermeister. Amúgy sokkal jobb név.
6: Azt szeretem. Jägermeister, az bírom. Az egy jó név szerintem.
8: Hogy Jägermeister. Nyáron.
6: Balázs a Last of Us-ra. Last of Us. Hát az Last of Us. Hát az Last of Us. Azt így mondják, ez egy HBO-s sorozat volt, ugye.
8: Bordás Marcsi. Az öreg Bordás Marcsi.
6: Szegény Bordás Marcsi, azért ezt hallanám, hogy...
8: Nem hiszem, vannak... hogy a Bordás Marcsi az egy foglalkozás is. Itt van a Bordás Marcsi.
6: Vannak családok,
8: a faluban.
6: Fixem a nevedet, szarul ejtik, tudod? Milyen karrier?
12: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
13: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószerszaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
15: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
18: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
19: Az új Kia Sportage
18: már 8.949.000 forinttól elérhető.
19: Modern design,
18: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
19: egyetlen SUV-ban.
18: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
19: a Szarvasi út 66 szám alá,
18: és próbálja ki személyesen.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
4: Hát
6: Gyerekek, ide hallgassatok, pajtikát!
20: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Mikromax C plusz C raktáráruházban!
21: Bevált írószermárkák!
22: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
21: Bődületes választék!
22: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
20: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Mikromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban! Gyertek! Aki kapja, Maria!
23: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
24: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
23: saját pékáru,
24: helyben készített friss szendvicsek,
23: csemegepulsz,
24: friss zöldséggyümölcs,
23: és kedvező árak várják.
24: Békés Csaba, Kazinczy utca 10.
25: 1-2-3, vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egész biztosan. Augusztusi első plazmaadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmaadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubileumi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerek előállításához. Ne is késlekedj a foglalással, irány a plazmacenter.hu, és gyűjtsd be az emelt juttatást!
26: Reklámot hallottak.
27: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Hűsölőhelyek Békés Csabán átszervezéssel spórolnak energiát a cégek, mozgással lehetünk egészségesebbek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Pénteken éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, hogy a városban a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ légkondicionált épületében lehet hűsölni. Nyitvatartási időben a Csaba Center és a Tesco közösségi tere, valamint a Szent István téri katolikus nagy templom is igénybe vehető. A városvezetés azt kéri, hogy a lakosok kerüljék a tűzőnapot, igyanak elegendő folyadékot és bevásárlásaikat, valamint ügyintézésüket, de a nap legmelegebb órá ráira időzítsék. Gyermeket vagy állatot senki ne hagyjon zárt autóban. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését, hogy kevesebb áramot használjon. Egy Békés Csabai csomagolóanyaggyártó a termelés visszafogása nélkül a hőmérséklet és a karbantartások átalakításával, valamint a napelemekhez igazított géptöltéssel spórol. Egy Békés Csabán és Orosházán is működő gépipari cég csökkentett termeléssel és éjszakára áthelyezett műszakokkal mérsékli az energiafogyasztását. A Gyulahúsnál reggel 6 és délután 2 óra közé tették az irodai munkát, este 5 és 10 óra között pedig szakaszosan működtetik a hűtőrendszert. A megye több élelmiszeripari üzeme szintén a kisebb fogyasztású időszakokra helyezi át az energiaigényes munkafolyamatokat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
29: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
28: Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet, este 29 fok valószínű Békés Csabán.
30: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik!
0: De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Júli, ugye titkos ügynöki, megszavaztuk, hogy elindul valahova. Kivételesen nem Tesszalonikibe, de még nem mondtad el, hogy milyen volt. Hol voltál én? Azt se tudom.
2: A guruló dollárokból.
5: Elkészítettem a fotómat a kézmosó folyadék mellett.
1: Egy kézmosó folyadék
5: mellett. A falra szerelt kézmosó folyadék mellett.
1: Ja, az, amiről beszéltünk a szállodán.
5: Nem pazarolnak, nem voltak kirakva kis üvegcsékben.
1: Mi volt a desztináció?
2: Nem, Juli, nem azért, mert olcsó hotelbe mentetek.
1: Igen,
2: megint
1: olcsoskodtatok.
2: Nem azért nem volt, mert nem pazarolnak.
1: Szóval, hova mentetek?
5: Szóval ez a születésnapi ajándéka volt a Mirónak, ezt adtam neki ajándékba, és nektek is elmondtam, hogy ez tök meglepi volt. Annyit tudott, hogy megyünk valahova, otthon találkoztunk, mert még volt egy óránk, mondta, hogy tegyen el jégeralsót, mert hogy ő arra számított, hogy valami nagyon hideg zord helyre megyünk. Nem. Nizzába.
2: Úristen!
1: Mondom, hogy ügynek. Egyértelmű.
2: Guruló dollárok.
1: Most már tudjuk, hogy megvette Brüsszel.
2: Ennyi.
1: Eddig sosem mentek Nizza. Tesszalonikiből mentek, meg Marcaliba.
2: Soros pénz, ez kis csaj.
1: Ilyen hülyeségek, érted? Nizza. Monte
5: Carlo. Nizzába. És az volt a szuper, hogy a Miroslav egyáltalán nem számított erre a desztinációra. Tehát az azt hitte, hogy visszaviszem őt Tesszalonikibe, talán visszamegyünk esetleg Barcelonába, vagy ami nagyon esélyes volt, az Berlin. Úgyhogy ezért aztán kiszedettem vele a jégeralsót. Srácok, ez a város, ebben minden megvan ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Mikor megérkezik?
1: De.
2: Annak, aki hát úgy áll hozzá.
5: De megint sikerült befoglalnunk a szállást.
1: Jó, ez. Ja, ez
2: Juli, miért nem kérdezel?
1: Komolyan mondom, Juli, de neked ez már fétised.
5: Valószínűleg így lesz kerek.
1: De mi nem megy ezen a szálláson? Mi olyan nehéz?
5: Ők azt mondták, hogy, illetve a leírásban az volt, hogy udvarra néző. És én azt gondoltam, hogy az udvar az egy ilyen zöld, egy ilyen buja.
1: Úri, de miért nézel Nizzába egy udvarra nézőt? Miért nem nézel egy tengerre nézőt?
5: De voltak utcára nézők is, az nagyon kis Igen? szép volt, meg voltak udvarra néző szállások. Az utcára nézők azok nagyon kis csinik voltak, én meg letoltam, hogy hova fognak beraknak minket.
2: Tehát nem választod
5: azt, hát semmi, ez elsőre ráklikkeltem.
1: Persze, magyarul lefordítva szövegbuborékba, jó lesz az udvarra néző, olcsóbb.
2: Igen.
5: Nem volt olcsóbb.
1: Olcsóbb az udvarra néző, mindig olcsóbb, mint az utcára vagy a tengerre.
5: Mindig az elsőt foglalom le, felkínálták. Na, hát...
1: Jó, még nem voltatok sokat a szobában, tehát azért ez nem ront annyit rajta, de ez nem te vagy
5: úgy
1: megint.
5: Úgy képzeld el, hogy viszonylag sokat voltunk.
1: De miért vagy Nizzában a
5: szobában? Megmondom miért. Azért, mert életemben először kipróbáltam az Aperol spritzet. Én korábban nem, valamiért elkerült még engem ez az alkohol.
2: Hány éves vagy te?
5: Nem tudom, hogy ez eddig miért nem jött még szembe, de úgy indítottuk a napot, hogy...
1: Nincs fejfájósabb pia a világon az Aperolnál.
2: A világ legnépszerűbb itala, érted?
1: És nem a legfinomabb. Túlértékelt ital.
5: Szerintem ez egy nagyon jó kis koktél, és a lényeg az, hogy hát reggel 9-kor, 10-kor már így indítottuk lent a plázson. Van egy 7 kilométeres plázs, nem hiszed el, és olyan színe van a tengernek, hogy megőrülsz.
1: Igen, igen,
2: hát
1: tengerpart.
5: Csodálatosan szép volt. Szóval, hogy annyit aperoloztunk, hogy volt például mind a két napon dél egy óra magasságában egy pont, ahol azt mondtam a férjemnek, hogy vissza kéne menni egy kicsit ledőlni és rákészülni a
1: délutáni aperolra.
5: Úgyhogy ez egy ilyen nagyon laza, ilyen nagyon pihenős, nagyon, nagyon kellemes hosszú hétvége volt.
1: Mentetek valahova Nizzából?
2: Nem, hát most mondta, berúgtak, aludtak.
1: Nizzába. A környékén azért el lehet menni, ott van egy csomó minden.
5: Elmentünk Monte Carlóba.
1: Na.
5: Hát, srácok. Én olyan kell...
1: Ugye, hogy nem csak a Skoda Octavia? Ugye, hogy azért vannak itt nagy csodák?
5: Én olyan... Először... Tehát kiszállsz ebből a vasútból, kilépsz ebbe a Monte Carlóba, és az elején nem tudod, hogy miért van ilyen kicsit diszkomfort érzeted, aztán utána elkezd dühíteni azt, amit ott látsz.
1: Dühíteni?
5: Nem, igen.
1: Miért?
5: Nem arról van szó, hogy én irigylem az emberek gazdagságát.
2: Tudod, mi van? Szemét gazdagok.
1: Kispolgári.
2: Szemét gazdagok.
1: Mi dühít rajta?
5: Az, hogy olyan szinten kirakat, olyan szinten habzsidőzsi, olyan szinten harácsolós, pénzszórós.
1: Hát de azért mész oda, hogy ezt megnéz.
5: Hát de közben meg folyamatosan azon jár az agyad, hogy mennyi minden értelmes dologra is el lehet
1: kötni
5: azt
1: úr
5: a pénzt,
1: Isten,
5: mekkora,
1: amit
5: látsz elfolyni.
1: Mekkora túl overthinker vagy, te jó Isten! Miért nem tudsz csak úgy egyszerűen azt mondani, de szép, ez tetszik, ez jó, úristen, emberek így
5: persze,
1: jelnek. Ennyi?
5: Sétálgatsz
1: benne. Dühít, hogy mennyi mindenre lehetne elkötni a milliárdos jaktokat.
5: Igen, mert megállsz ott a milliárdos jaktok felett, így lenézel erre a kikötőre, ahol állnak a 2-3-4 emeletes jaktok, és így azon gondolkozol, hogy nem elég neki az egy emeletes, neki már 3 emeletes
1: Istenem,
5: kell.
1: Istenem, milyen
5: korlátor. Az egy emeletesen is boldog lenne. Így van. De hogy a 3 emeletes kell neki a medencével, hogy azon is gondolok, rákerestünk csak az egyikre, hogy a legkisebbikre. 25 millió euróba kerül.
1: Tök jó. És?
5: Hogy, de... Basszus,
1: mi vele a baj?
2: Hogy az a hány lelket lehetne megmenteni.
1: Hagyjatok már ezzel, ez egy hülyeség. Elmész Monte Carlóba bosszankodni. Ez a legkispolgári gondolkodás.
5: Nem
1: hiszem el. Így áll egy Aperol,

0: Tudod, mint amikor az óriások a hangyákra így ránéznek.
1: Istenem, de édesem, de cuki vagy az óriások a hangyákra. Édesem, hát nem lehet könnyű neked. De miért? Tehát ez csak prekoncepció, ez csak a te fejedben zajlik. Miért nem azon gondolkozol, hogy csinálta meg? Mi lehet a vállalkozás? Hogyan? Boldog egy ilyen jakton? Mit ad neki? De jó lehet. De ez ugyanakkor jó látni, ezen bosszankodni, vagy ez hülyeség? Hát ez nálunk azért jóval szerencsésebb történelmi fejlődési országban jóval gazdagabb emberek vannak. Ezt látni egy óriási csoda.
0: Nagyon sok
1: ráadásul az a krémje, gazdag, az a világkrémje ott.
0: Igen, az nagyon fura, hogy ott a leggazdagabbaknak is számot kell tépni ahhoz, hogy ott bárhol labdába rúghasson, érted? Tehát, hogy nem láttam még ezt a fajta csillogást, ezt a fajta végtelen gazdagságot, ami ott...
1: És mit váltott ez ki belőled?
2: Csillöletet, ahogy hallom.
1: Dühöt.
0: Mérget.
1: De miért?
0: Azt, hogy szerintem egy emeletes jakton is ugyanolyan boldog lenne, mint egy három emeletesen, és ő ahelyett, hogy ezt a pénzt, amit mondjuk egy jaktba beleöl, jó dolgokra fordítaná, érted?
2: De lehet, hogy ő adakozik. Lehet, hogy egy csomó jó dolgot csinál, csak van egy három emeletes jaktja is. Most tételezzük már föl.
0: Ezt is feltételeztem, igen.
2: De korlátolt,
0: hetedik kerületi.
1: Érted, elmész nyaralni. Egy végig mehetnél egy mosolyal,
0: de mondod azt, hogy én
1: itt vagyok. Duzzogva. Hogy megnézhetem a kanyart, ahol a Form 1-es autók kanyarodnak. Lekaparatom a gumit, érted? És ott állsz, és a kis konzerv kukoricáddal a hónod alatt. Oda mész bosszankodni, hogy ezek a csúnya gazdagok.
0: Csodálatos.
1: Minek mész oda?
0: Csodálatos ez a város.
1: Hogyne?
0: Nagyon szép, minden patika tiszta, a kertek olyanok, hogy kisolóval vágják a füvet, felfoghatatlanul szép, de minden pillanatában arra emlékeztet téged, hogy milyen rohadt igazságtalan és szélsőséges ez a világ. Hogy van egy állam az államban, akik úgy élnek, mintha nem érne hozzájuk el a világ zaja, érted? És hogy ez rettenetesen rossz ezzel szembesülni, hogy lehet így is élni, igen, és hogy ezeknek
1: de miért rossz? Tehát mi a rossz ebben? Mi a rossz ebben szembesülni? Hogy neked nincs, vagy hogy neki van, vagy hogy pazarló a jaktja, hogy 2 tonnát tankol?
0: Pazarló a jaktja, igen. Az, hogy ezt a pazarlást...
1: Ha neked ennyi pénzed lenne... Ha lehetne egy McLaren, és ott élnél Monte Carlóba, egy kicsi motorcsónakkal járnál?
0: De mi már erről beszéltünk egy párszor, hogy nekem azért nem való a sok pénz, vagy én azért nem tudnék ezzel mit
1: kezdeni. Neked nem.
0: Nem. Mert nem tudnám élvezni, mert minden pillanatban lelkiismeret furdalásom lenne amiatt, hogy nekem ennyi van, a másnak meg ennél sokkal-sokkal kevesebb.
1: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon.
0: Nagyon nagy a baj.
1: Nem.
0: Nagyon másra gondolkodunk.
2: Nem. Repülőgéppel mentél oda, szennyezted a környezetet, Júli.
0: Tehát, hogy teljesen annyira álságos, amiről beszélek, mert nem kell nagyon messzire menni ahhoz, hogy pontosan tudjam, hogy az, hogy mi elmehettünk Nizzába, az nagyon sok embernek egy álom, és nem teheti meg. Tehát, hogy óriási kontrasztok vannak ebben a világban. Csak ott így szembesülni ezzel, hogy egyébként így is lehet élni, és lehet úgy élni, hogy...
1: De miért ne lehetne? Szerintem meg a világ ettől szép, hogy elmész egy erre, és látod, hogy jött neki össze, hogy ez milyen leszületés, hogy ő ebben boldog-e, hogy de jó, hogy ezt megélheti, hogy úristen, micsoda gazdagság. Látsz ilyet? Látsz szegénységet? Látsz középréteget? Sok helyre születhet, sok színű a világ. Ők ezt megcsinálták, létreztek. Valamiben azért valószínűleg ügyesek. Valamit jól vállalkoztak. Mindig, amikor ilyen kikötőben vagyok, én azon gondolkozom, hogy mit csinál? Mi volt az ötlet? Tudnék a tulajjal beszélni csak egy órát hadd üljek le veled beszélni. Hogy indítottad? Mennyi pénzed volt? Mi volt a startup, amit elkezdtél? Mit csináltál? Milyen örököltetted? Csináltad szüleitől halmadra egyenes leágazottja? Vagy hogy csináltad meg? Ott állsz egy előtt, hogy haver, oké, létrehoztál valamit. Szép. Nézzük meg, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Mi a mindset mögötte? Hogy vagy azon a hajón, amikor ott ülsz a feleséged? De boldog vagy valójában? Érted? Egy csomó izgalmas kérdés. De dühöt és frusztrációt érezni soha nem szok. Nem fölösleges. Hát...
0: Ez nem egy ilyen kicsinyesség, nem erről van szó.
1: Kis ember elmegy háborogni, megnézni a nagyokat Monte Carlóval.
0: Nem, én leginkább mondom, azon buktam ki, hogy csak elképzeltem, hogy például, hogyha ez a hajó egy medencével, az meg...
2: Szereti
0: a helikopter leszállóval,
1: tudod, mi a sós
0: kevesebb lenne, és azt a pénzt, amit ő erre elköltött, mondjuk elköltené
1: de a világ nem így működik. A világ nem erről szól. Tudom, a világ önző, kapzsi és mohó.
0: Én azért mondom, hogy én nem vagyok való ilyen helyre. Tehát, hogy Monte Carlo,
1: nem oda?
0: Azért, hogy megnézem, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nagyon durva.
2: Az a tiéd.
1: Mi az Istennek mész oda?
0: Nem, nagyon érdekes.
1: Hogy feküdtél le? Mi volt benned, mikor lefeküdtél?
0: Sehogy, tök érdekes volt. És nagyon izgalmas volt belepillantani ebbe a világba. Engem életemben először ért ennyire markánsan csapott meg a gazdagságnak a szele, amikor arról beszélsz, hogy Dubáj az mennyire más világ, akkor azt gondolom ezek után, hogy nem biztos, hogy nekem való, mert hogy
2: ezt megmondtam volna előtte, hogy nem a tiéd.
1: De nem kell ott élned, nem kell így élned, de egyszer látni és meg

0: nézni, hogy a pénznek micsoda ilyen fantáziája és utopisztikus gondolkodása és mérhetetlen pazarlása van.
1: Mérhetetlen pazarlása, igen, de én hogy, ezt láttam.
0: Igen, de hogy, igen. Hogy ebben szerintem nincs düh, hanem egyszer csak azt mondta, hogy wow, valaki egy ilyen életet választott, mi van vele, mibe él, látod, hogy kiszállnak a kocsiból, bemennek a kaszinóba, ott vagy, borzasztó kicsinek, elveszettnek és csórónak érzed magad. Nagyon. De hogy az mind a te önértékelésed, amit ebben nem szabad beletenni. Tehát neked nem kell ezzel összemérni magad meg velük, nem is tudod, nem is kell. Mennyit töltötted Monte Carlóba egy délután?
1: Hát egy 3,5-4 órát körülbelül.
0: Aha.
1: Igen. Egy jó nagyot sétáltunk, lementünk a partra, akkor ott lefotóztuk a kanyart.
0: Azt a bizonyos kanyart. Jaktokat.
1: Igen, ott, mert hogy mondtad, ilyen helyen be kell ülni valahova, hát mi is beültünk, megittunk egy proszekót, vagy mi ez, az Aperolt, bocsánat.
0: Aperolt, ott is.
1: Ott is egy Aperolt.
0: Rálátva a kikötőre, a hajókra.
1: Ránéztünk a kikötőre, nézegettük ott a hajókat, aztán utána visszamentünk.
0: Jó, te legdurvább egy McLaren, amit láttatok, egy hatalmas hajó, tehát azt, ami tényleg azt mondja, úristen.
1: Én szerintem ami a legdrágább, az igen, a hajók, igen, ezek a 3-4 emeletes jaktok, ezek a luxus jaktok, amik így egészen elképesztőek. És most itt egyébként nézem az SMS falat, és mindenki azt mondja, idióta vagy.
0: Nem, mert csomóan egyetértenek veled, hogy...
1: Minek megy az ilyen, meg menjél haza, meg menjél vecsésre.
0: Igen, Juli csak elmondta hátam, aki nem hallott, hogy bosszankodott, hogy micsoda gazdagság, pazarlás, és hány dolgot lehetne ebből megcsinálni, és hogy medence van a jakton, és hogy téged ez inkább bosszantott, és felhúztad magad. Igen. Ugye ezt mondtad el, hogy irritált.
1: Tehát egy nagyon jellegzetes emlékem van ezzel kapcsolatosan, hogy lenéztem onnan fentről, hátul a tatom volt egy ilyen mahagóni kézzel készült bútorszett, meg volt terítve porcelánokkal, meg akármikkel.
0: A jaktnak a hátulján.
1: És nekem az jutott az eszembe, hogy ha csak ezt az egész szettet megfognám és aladnám, akkor abból mondjuk egy gyereknek a gyógykezelése kijönne. És ez a fajta összehasonlítás bosszantott
0: engem rendszeresen.
1: De most mondhattok, igen, Monte Carlo az nem az én helyem, mert minden pillanatban azzal szembesít, hogy végtelenül igazságtalan
2: a
1: világ.
2: Hol jött a szolongás először a kaszinó előtt?
1: Igazán a kikötőben.
2: A kikötőben.
1: A kikötőben. Aha. Igen. Aha. Na mindegy, de Nizza.
2: Hát tudod, hogy például abból a vízből, amit te a WC-n lehúzol egy hónapban, hány afrikai gyerek maradna meg?
1: Minden relatív, persze.
0: Kaját mi kidobunk a saját hőgünkből, abból az, 1000 kilométerre arrébb konkrétan kit lehetne megetetni. Tehát ez nagyon relatív.
1: Nem 1000 kilométerre menni, tehát elég, hogyha ha ezt az utat nézem, és elmegyek Borsod vagy bárhova, akik nem mozdulnak ki a falujukból, már az is óriási harácsolás.
0: Kérdezik, hogy mi volt annak a nagy hajónak a neve, amit láttál? Andy? Ával, de jó! Ával, Andy!
1: Nézd, az félelmetesen szép, és iszonyatosan jó időnk volt, 23 fok.
0: Ugye ott már nem bosszankodtál. Ott egy kicsit jó volt.
1: Mindenhol jó volt. Na, az jó egész van. Nagyon-nagyon kerek volt. Beleszaladtunk este egy ilyen óriási partiba, ahol az összes jegyet eladták, úgyhogy kint táncoltunk a kerítésen kívül a Miroszlávval. Baromi jó hangulata volt az egész városnak. Ugye van egy nagyon hangulatos óváros része, nagyon jó beülőkkel, nagyon jó fej emberekkel, tök jó fejek voltak a franciák.
0: Szóval akkor Nizzába hevertétek ki Monte Carlo sérelmeit és bántalmait és dühét és a kisember minden haragját, amit Monte Carlóba egy McLaren mellett ökölbe szorított kézzel vert. Tett volna szét a tulajt, hogy rohadjon meg, hogy neki van egy...
1: A frusztrált kis, tök főzelékszagú kislány ellátogatott Monte Carlóba.
0: Én azon szoktam gondolkozni, amikor ilyen nagy hajókat látok, hogy ez a hajója, ami akkor csak, mi, akkor mi van, tudod, tehát ott áll mondjuk egy 30 igen. milliárdos, 50 milliárdos igen. hajó, tudod, mi a többi?
1: Igen.
0: Mi az, ami emögött még van, mint fundamentum? Tehát, hogy érted, tehát, hogy mi gyár, szóval az, hogy magánrepülő és háza a kis ingóságok, hanem, hogy mi mögötte a know-how? Tehát, hogy mi a cég, mit tud, mit csinál, milyen bizniszeket bonyolít, kriptósok, tehát nagyon érdekes. Annyira de te ott a krémet látod azért, az valami felfoghatatlan.
1: Ha én erre ránézek, akkor én mindig valamiféle ilyen ügyeskedést, vagy valami tisztességtelen magatartást látok a háttérben.
0: Neked a pénzhez való viszonyodat kéne megváltoztatni. Neked nem jó a pénzhez való viszonyod. Ez valamilyen gyerekkori...
2: Nincs.
0: Van egy csomó pénzzel kapcsolatos rossz gondolatod, ami csak oda vezet, hogy van egy hiedelmed a pénzzel kapcsolatban, de azt nem írod fölül, akkor nem is az, hogy nem lesz, csak meg kell változtatni a pénzhez fűződő viszonyodat.
1: Én úgy érzem, hogy én nem érdemlem meg a pénzt.
0: Na itt van.
1: Ha másnak nincsen, akkor én miért érdemlem meg?
0: Ebben van egy önbüntetés, egy önvád, egy lelkiismert furdalás, egy bűntudat, de meg kell nézned, hogy miért ez a pénzhez fűződő viszony, hogy én nem érdemlem, meg nekem nem jár. Mi a közös benned, a pénzben és a bűntudatban? És ez honnan jön? Igen. Gyerekkorból? Ez az anyád? Ez az apád? Az apád mondta sokszor, hogy nem érdemeljük, meg az anyádtól láttad. Ez honnan van az, hogy a pénz rossz, a pénz gonosz, én nem érdemlem meg, ha pénzem van, bűntudatom van.
1: De ez tök érdekes, mert hogy nagyjából ugyanabból a körből indultunk, te is egy panelban nőttél fel, én is egy 7. kerületi bérlakásból. Tehát, hogy Nem tudom, nekem mi siklott félre.
2: Nem lehet, hogy fiatal korodban elvállaltál valami csúnyaságot készpénzért?
1: És nem fizették ki.
2: És azóta is ez mondja, jaj.
0: Itt a szüleid viselkedése a pénzzel is benne van. Itt az anyád, hogy nyúl a pénzhez. Itt az a mondat is benne van, hogy mossák kezet, mert koszos. Tehát, hogy itt ilyen fixációk is lehetnek szintén. Tehát, hogy ezért igényel némi kutató munkát. De igen, én is érzek valamiféle bűntudatot, vagy lelkiismert furdást, ahogy te mindig a pénzről beszélsz. De ebben benne van a szállásfoglalásod. Nem érdemlek meg jobb lett tűzfalra nézek 26-ot szóra. Érted? Ez ide vezethető vissza. Ez okoz aztán egy önszabotást, egy kisebb szobát és egy hangos ventilátort az egyhetes nyaraláson tűzfalra. Tehát, hogy van egy viszonyod a pénzzel, nem veszek jobb szobát, nem érdemlem meg, bűntudatom van, jaj, ha én ennyit jó, költök erre, nekem. Jó ez nekem, mennyire lehetne másra költeni. Lesz egy szobád, ami tűzfalra néz, ami nem baj, mert nagyon szórakoztató, meg nem a szobán számít, meg nem a tűzfalon. Boldog vagy, és jól érzed magatokat a miróval, akkor egy tűzfalra nézve is lehet nagyot szexelni, proszekózni, és ki nem szarja, hogy hova néz a szoba. Nem erről szól, nem arról szól, hogy legyen 100 négyzetméter és tengerénéző 4000 dollárért. De hogy mindig ezt csinálod, hogy mindig odafoglalsz, ez mindig azt jelenti, hogy nem engedhetem meg, nem tehetem meg, nem való nekem, nem jár nekem, vagy ha megcsinálom, bűntudatom lesz. Inkább foglalok ilyet, hogy ne legyen, mert már tudom, hogyha megteszem, jön a bűntudat. Érted? Ezért jó ez a szoba nekem. Nem érdeblek többet. Na, ezt kell átdolgozni, hogy ez mi? Ez honnan jön? Mi akad be? Ezek nagyon érdekes programok.
1: Hogyne? Ó, nekem ezen...
0: Ezért nem lesz pénzed soha?
1: Nem lesz. Nem,
0: meg kell változtatni. Nem. Ahogy beszélsz a pénzről, ahogy oda mentél egy kicsit, most nem dühöngeni, értjük, hogy nem dühöngtél, de kiváltotta ez belőled, ez benned ott van. Mert ez dolgozik.
1: Engem leginkább az igazságtalanság része az bosszant. És ezért sem engedem meg magamnak a luxust, mert tudom, hogy meg másnak nem nincs. Tehát, hogy nincsen, érted? És
0: ez engem de ez ha nem engedem meg a másnak a luxus, mert nekem nincs, az azt jelenti, hogy neki nem lesz, nekem bűntudatom van, hogy nekem lehet. Tehát téged, ami vezérel, az a bűntudat. Neked bűntudatod van.
1: Bennem ez a
0: miért viselsz bűntudatot? Miért viszed a bűntudatot? Bűntudat lehet egy nem várt terhesség, hogy ha beszélgetsz az anyáddal, és lehet, hogy elmondja valaki, hogy igen, az első egy hónapban gondolkoztam, hogy nem elvetetlek. Az elvetetés gondolata a magzatban hozhatja azt, hogy nem vagyok rám méltó, bűntudatom van, élni akarok, más terhére vagyok, nem akarok más terhére lenni, bűntudattal születek meg, mert átéltem egy majdnem vetélést. Már onnan is jöhet bűntudat magzatkorból. Tehát ez nagyon durva. Nagyon nehéz a bűntudatot cipelni, de érdemes kigyomlálni, mert minden pillanatodban mindig megjelenik a bűntudat. Leülsz egy proszekóra, és egy kicsit bűntudatod vagy neked most jó. Ez az önszabotálás, hogy nem lesz jó. És akkor is van bennem valami nyugtalanság, amikor a legjobban kéne lennem, de mindig bűntudatom van, mikor jól kéne, hogy legyek.
2: Az aperolnál nem volt neki.
0: Ez egy nehéz érzés, ez egy nehéz hátizsák, én ezzel dolgoznék. A bűntudat ez egy nagyon kemény dolog, és mindenkiben van.
1: Ezért szörpözök folyamatosan.
2: Viszont...
0: Ja, és akkor igen, innentől kezdve próbálják elfedni. Hát oké, ez teljesen természetes.
2: Viszont Júli az ideális munkavállaló, mert sose fog fizetésemelést kérni.
0: Igen. De nagyon jó, mert sokan egyébként tökre nem tudják megfogalmazni, hogy de érdekes, bűntudatom van, csak van egy rossz érzésük. Ha te már eljutottál oda, vagy bárki, hogy igen, bűnt, már nagyon jó a hely, ja, mert az már egy nagyon mély önismeret.
1: Hát csak itt vagyok, egy 45 éves szarkopec.
0: Nem így van, ez hülyeség. Nem. Az önismeret az, egy mélyebb fokán vagy, ahol el kell kezdeni dolgozni, mert rájöttél, hogy mi a drive-od, és az egyik drive-od a bűntudat. Te nem vagy szarkupac, nem vagy. Hogy kell egy Monte Carlo élménybe számolóval megsírni
2: valakit bele a homokba?
1: Kínülök majd a teraszon is szívódzik.
0: Nem vagy szar. Nem vagy szar. Nem, abszolút nem, de érdemes vele foglalkozni, hogy honnan jön. Ki lehet szedni, ki lehet gyomlálni, meg lehet ölelni a bűntudatot, meg lehet bocsátani magadnak a bűntudatot. Szóval ez van meló, de ez már egy nagyon mély fázis az önismeretnek, ahol rájövök, hogy azért nem tudok teljesen boldog lenni, mert ha boldog vagyok, jön a bűntudat is. És a boldogság és a bűntudat sokszor együtt jár. Nem lehetek, nem érdemlem meg, nem kaphatom meg, nekem nem jár, ha másnak se. Izgi.
1: Bizonyos dolgokban viszont nincsen bűntudat.
2: Hoppá!
0: De akkor jó volt ez a lényeg.
1: Nagyon,
0: jó volt.
1: Isteni volt, óriási.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A háziállatokra is veszélyes a hőség. Korlátozások a sportlétesítményekben, foci mérkőzéseket halasztottak el. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletvesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Víz- és energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben a városi vagyonkezelő, írja a behír.hu. A sportpályákon tilos ivóvízzel locsolni és díszfelületeket mosni. Este 5 és 10 óra között a furt kutakból és az élővíz csatornából sem öntöznek, valamint világítást igénylő edzéseket és mérkőzéseket sem tartanak. A sportok házában korlátozzák a légkondicionálást. Az Árpád-fürdő kevesebb víz folyik a zuhanyzókból, szünetel a hűtővizes dézsa, rövidebb ideig működnek a szaunák, a gőzkabin és az élményelemek. A csúszdákat délután 5-kor leállítják. Az intézkedések augusztus 9-én vasárnap éjfélig érvényesek, és másnap felülvizsgálják azokat. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A mérkőzéseket eredetileg szerdán rendezték volna meg. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, a játékosok, a sportszakemberek, a közreműködők és a nézők egészségének védelmével indokolta. A halasztás érinti a Békés Csaba 1912 előre, Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi.
6: Wow.
5: Hobbira van szükségem.
6: És mit találtál?
5: Kötés. Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
6: Kertészkedés.
5: Nem.
6: Kötés.
5: Nem.
6: Horgolás.
5: Nem.
6: Tűzzománcozás.
5: Nem.
6: Masturbálás.
5: Igen. Igen. Csoportos masturbálás.
6: Csoportos masturbálás terhestőkkel. Pitbull tulajdonosokkal és terhestőkkel.
5: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, ha hozzám tartoznának.
7: Hát ugye, olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
5: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
7: Igen.
5: Jó, szaxofonozni akarok. Szaxofonozni akarok.
6: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent, hogy tényleg.
7: Az jó, az, mert az első kettő év az azzal fog elmenni, hogy a családot meg akar ölni, mire rendes, rendes tudom, hang jön ki belőle.
5: Két új lakásba kell költözni.
6: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang, csak hamis és csak rossz.
5: De nem, igen. Látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal kettőkor lehet, és csak előre kell szakszofonni.
6: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz, és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
5: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezzel együtt el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel van a pezsek. Mennyi idő, aki tud szakszofonozni?
6: Figyelj, eszem.
5: És most jövök.
6: Hozz a szakszofon.
7: Bal kezed van fölött, bal.
5: Nem mondod, mert mi van fölött!
6: Szerintem ez nem nehéz.
7: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év mire egy normál hang kijön belőle.
6: Tényleg?
7: Persze.
6: Nem tudni bonyolultnak.
7: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
5: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
7: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet
5: de nem látok engem egy csillogó váltöméses kosztümben, hogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből hajnal kettőkor.
6: És megfújja.
7: Ez milyen klub?
6: És nagyon megfújott. És ott állunk, és nagyon megfújott.
5: 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
7: Holnap jössz?
5: Jövök.
7: Hozok neked szaxofont, jó?
5: Van szaxofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szaxofont, amit a béka is használ.
7: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
5: Kell, minden kell. Szaxofonos is kell, meg szaxofon is kell. A legjobb az, hogy egy csoki szaxofont hoznám, mert az a két dolog, de legjobb a világon.
6: Elmondom neked. De
7: a szaxofonozni és csokizni.
6: 10 óra 5-kor fogod úgy elfelejteni a szaxofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mész. Na, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegé pályára. Tök jó, tehát valami kell, ami...
7: Sebezsimbalás, csillagászat,
6: zongorázás. Zongora, csillagászat, egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy három éve elhatároszok meg. Ugyanilyen fellángolásom volt.
5: Nem mondod komolyan.
6: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
5: Soha a macskák fekszenek rajta.
6: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, mához egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
5: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
6: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
7: Girl, ez lesz a neved. Sexy girl.
5: Sexy girl.
6: Igen. Az igaz, hogy van előtte három év klarinét?
7: Hát sokat segít, ha tudsz.
5: Micsoda?
6: Csak mondom, tehát, hogy három év klarinét.
5: Ez még a régi iskola.
6: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
5: Excessive dohányzásba kezdek hozzá.
6: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
5: Igen, nagyon sok jó, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb. Az vagyok én.
7: A berobbanó energia.
5: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
7: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt.
6: Erre szemmásítek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szaxofonozott, nem?
7: Ja, persze, még a mai napig is csinálja.
6: De jó, kiváló zenész egyébként. Tehát, hogy jól csinálja nagyon.
5: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
6: Az nem is állna jól, neked inkább a szaxi.
7: Nem, szerintem jól állna neki. Képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
6: Úgyhogy nagyon más csinál a bal kéz, mint a jobb, borzasztó bonyolult. De
5: én, ha előhúzok egy nyalókát a farpofájunk közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magam, az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
6: Így van, a neved lesz Ráskó Szaxter. Ráskó Szaxti, ez lesz a neved.
5: Igen, és
6: mi értelme van, ha nem ez új dolgokat elsajátítani? Így hát van. Ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat. Ami kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra húzza.
7: Egyszerűbb egy citera.
5: Egy 240 lakásos társasházban lakom. Tudni fogjátok, hogy gyakorolok, megkérdezhet a ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és akkor egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
7: A Baker Street.
6: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy rajta, tehát, hogy minden...
7: Megszólaltatás, utána dallam játszás, tehát minden. Tehát ott nulláról kell elindulnod.
5: Igen, de...
7: Azért mondom, citera.
5: És mi az a másik, amit tűzékeket, tudod, ilyen...
7: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
6: Nem, szakszokorozni kell. Figyelj, ez meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát úgy megvagy. Nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújod, tudod, és az első két sor hanyatt esik, úgy szól az a szakszokor.
7: Marcelina P.J.T.
5: Azt hiszem Marcelina, nem?
7: Nem, Marcelina, ezt írt be, Marcelina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni a szakszokot.
6: Jó, én, ha elindítjuk, én is becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod.
5: Jó, jó. Hogy ez már te vagy. Nekem egy kicsit büdös öreg férfi kell. Neked nehogy idehozatok
6: egy kicsit. Én nehogy hívjál már, itt vagyok.
5: Én nehez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
6: Mit látnak meg emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, két évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hangszer. hangszert, amit sose tanultál meg.
7: Nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény. Igen. Ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
6: Hogy kapj egy kis figyelmet karácsonykor a családtól. Igen.
7: Na, de nálunk nincs ez, tehát nem, akkor honnan
5: egyáltalán nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshozni megtanultam.
7: De egyet jobbra.
6: A csárdáshoz az axizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
5: Akkor ez én az
7: nincs
5: igazi magyar
7: megyecske. Nincs
5: Nem na, tudom, amúgy szerintem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, tessék. Hogy öregi férfiak tapsolnak nekem.
7: Tapsold vissza.
6: Tapsold vissza.
5: Na tessék.
6: Micsoda a legjobb szakszofonos lesz.
7: Ott van,
6: Az már én vagyok.
7: Ő Marcelina maga. Figyelj,
5: az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
7: Figyelj.
6: Eszter. Én ezt már holnapra szeretném kérni.
5: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
6: Mi van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális ugye? Szempontból értem, csak hogy ugye...
5: Onális, teljesen vitte le hátulról.
7: Teljesen vitte le közben hátulról, és a szakszi.
6: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál, ez mindig nagyon izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
5: A Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
6: Jó. Oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, amikor megírtak, Bali, most telt le az egy év, ma kéne zongorázod, egy év múlva jönni fog.
5: Ez arra nem ilyen boldog az,
6: hogy ide is.
5: Jönni fog, az excelek.
6: Jönni fog a dátum, egy év múlva. Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
7: És egy akkor egy arany szakszofont átadunk.
6: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanulsz szakszofon. És megfújná.
5: Az olyan durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-e. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
6: Ja, Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba? Hány
5: na
6: ilyen
5: jó,
6: dolog
5: de mik
6: van?
5: De a legjobbak, mondja. És hát én sem mondom a sajátomat.
6: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a felék meg a hallgatók, megvettem, kaptam, hogy én csillagász leszek. És szeretnék felnőttkor megtanulni csillagászkodni. Anyám, még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
7: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
5: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
6: Tíz éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
5: Te nem vagy, akkor te vagy az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcsőve.
6: És van egy hatalmas távcsőve, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
5: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szakszofonos ébresztőtök. Majd akkor,
7: először jön a Baker Street.
5: És megnéztem, és nem annyira drágák a szakszofonok. Tehát,
6: mint hangszer?
5: Igen. Na, ez az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásra.
6: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
7: Igen, csak mi megvalósítottuk.
6: Dolomitokban motorozik ki éppen a szakszofonról álmodozik.
5: Neked csak ennyi volt, csak a motorozás?
7: Ne, a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
6: De nem volt, hogy valami nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és nem...
7: Híres sok gitáros voltam. Te!
5: Jó.
7: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
5: Akkor innen ismered a Marcellát?
7: Marcella!
5: Marci!
7: Holnap is fog sírni.
5: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
6: Meg kell, holnap
7: és
6: meg kell fújni.
7: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
5: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
7: Nem, azt akkor hosszúnadrágban kell lenni, feketébe, fehérinkbe.
5: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
7: Miért lenne már haszontalan?
5: Hát de merre tudsz harsonálni?
7: Mindenfelé.
6: Vannak értelmetlen hangszerek. Vannak azért.
7: Na nem mondjátok már, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
5: De látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
6: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát
7: minden komoly zenésznek
6: azt szerintem. Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
7: Mondom neked, mert a tolóharsona előadáson a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
5: mint
7: hogy
5: a húzós hangszereken, ugye
7: nálunk, így van, nálunk ugye pontosan kell állítani a kis...
6: Hogy meddig tolog azt a kard.
7: Be kicsit arrébb tolod, már hamis vagy.
5: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni ilyen
6: ha távolától vagy, akkor bajba vagy.
5: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
6: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50 évesen, hogy megcsinálja. Valaki azt írja, hogy kitált a motorcsónak vezetővizsgát akarok letenni, csak úgy.
7: Jó, jó. Mondjuk a hajózás nekem, mert a Viena vitorlázást űzöm 10 éve.
5: Jó, az abszolút. Igen, az úgy, abszolút
7: soha életemben nem volt még.
6: Nincs az embernek motorcsónak, nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer majd legyen.
7: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
6: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyerekké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
5: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
6: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam a Dunán sokáig.
5: Csak előjönnek ezek a dolgok.
6: Én azt megcsináltam, hogy hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
5: Kivihetném most a szigetre.
6: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem tudta, nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajóval megyünk, gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó köteti. Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorú sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és ugye hajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa bögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mi történt?
5: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lilival szírt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
6: Beraktál valami jó muzsikát?
5: Igen.
6: Lili hoz hír, na mutasd, akkor az hogy szól?
5: De szólóhoz kell kiteketet?
6: Ez te vagy már ezt tettem?
5: Ez vagyok én. Ez Feri gitárra kísér.
7: Ezt lemondom. Na, ez már akkor csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva. Ezt el kell játszani.
6: Fogok röhögni ezen. Nagyon várom. Végre ez... nem én csinálok magam a hülyét, hogy megírek valamit, amit nem teljesítek.
7: Oké. Egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
5: De ez én vagyok, ez a hangszer. Érted?
7: Ez te vagy, ez maga a szakszofon. Te maga a szakszofon.
5: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
7: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és akkor, tehát derítsük ki, mielőtt ezt megérjük.
5: Van a kapacitása a tüdőmnek. Ne, hogy aztán kesszon beteg legyek, olyan hasonló.
7: Az van. Olyan kapacitás van szívem.
5: Ez a belem, nem a tüdőm, tesó.
6: Kapsz egy PTX-et, összeomlik a tüdőt, tudod. Igen. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtem az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi fel a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
5: Jó, de lehet,
6: ha mi élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
5: Nem, én azt akarom mondani, hogy jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás.
7: Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
5: De valami
7: ez
5: a 80-as évek végére.
7: Kevés
5: az a kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keressünk egyet.
7: Lassú.
5: De figyelj, egy életen 15 másodperc lesz.
8: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: Wave after wave, slowly drifting.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
8: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Itt egy Orlen.
11: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu. Te is hallottad, hogy hatalmas kiárusítás van a Webbiciklinél?
16: Nem az Békésvár megye egyik legnagyobb kerékpárszak üzlete.
15: De csak most átalakulnak. Az Rényi téri üzlet végkiárusítást tart. Kerékpárok, alkatrészek, sisakok, zárak, lámpák és kiegészítők akár 20% kedvezménnyel a készlet erejéig.
16: Webbicikli, Gyula, Rényi tér 3, a Penny mellett.
17: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
18: Ide hallgassatok, pajtikát!
19: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
20: Bevált írószermárkák!
21: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
20: Bődületes választék!
21: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
19: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
2: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
3: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
2: saját pékáru,
3: helyben készített friss szendvicsek,
2: csemegepulsz,
3: friss zöldséggyümölcs,
2: és kedvező árak várják.
3: Békés Csaba, Kazinczy utca 10.
22: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
23: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
24: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
25: www.automatikabolt.hu.
26: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
27: Az új Kia Sportage
26: már 8.949.000 forinttól elérhető.
27: Modern design,
26: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
27: Egyetlen SUV-ban.
26: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
27: a Szarvasi út 66 szám alá,
26: és próbálja ki személyesen.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És most!
31: Rádió 1!
30: Indul

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igaz, ma is láger megy. Hamarosan ismét játszunk majd, nem sokára újra páros belépőjegyeket lehet nyerni a Parádé Rememberre. Most 10 óra 16-kor két fontos közlekedési info. Szabi írta, hogy baleset volt a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, 23-as kilométer, és oda-vissza fennakadást okoz. Novák pedig azt írta, Budapesten a Népfürdő utcában volt baleset a CBA-nál.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Ha van még info az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat a Rádió 1-jel!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak mondom, anno az ezredforduló elején is mindaddal igazi mai sláger volt, amelyek ráadásul sokszor a mai zenék alapjává váltak. Hát akkor utazzunk együtt vissza az időben, drága Rádió 1-esek, idézzük fel a kor hangulatát, amikor még a Budapest parádékon partiztunk. Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én a Rádió 1-jel. Páros belépőt kap ugyanis a 10. telefonáló mostantól. A játék indul 0620-311-111. Sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig játék indult az előbb. A Tét páros belépő a Parádé Rememberre augusztus végére a 10. telefonáló kapja. Halló?
1: Ja, Reni vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Reni, picit izgulsz?
1: Igen, eléggé.
0: Mit csinálsz most?
1: Épp vigyázok a kislányomra, épp most kelt fel ebben a másodpercben.
0: Jaj, hallom. Hány hónapos éves?
1: Most lesz 2 októberben.
0: 2 éves?
1: Igen.
0: Ó, Isten, hogy hívják?
1: Vivian.
0: Viviannek nélkülöznie kell téged majd augusztus végén.
1: Nem igaz.
0: De igaz! 10-ként értél el!
1: Jézusom, köszönöm. Hát, szóhoz se jutok. Annyit próbálkoztam már előző játékoknál is, hogy ugye az esélytelenek nyugalmával pont meghallottam, hogy játékot indítasz, mondom, hát mit veszíthetek. Megpróbálom, és észre se térek jelenleg.
0: A Rádió 1 szlogenjét remélem tudod.
1: Persze, Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Mert hogy ezzel adom a nyereményt.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hát ő nem örül neki, ahogy hallom.
1: Nem, meg egy kicsit nyűgös szegény.
0: De majd a mama vigyáz rá.
1: Így van, igen.
0: Anya apával lekoccol majd egyet bulizni, én pedig játszok egy olyan dalt, amire megnyugszik majd, jó? Itt van ez, a Diamonds. A játék pedig folytatódik a következő.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ez a dal felébresztett mindenkit szerintem. Tündét is, aki SMS-en írta, hogy a nyaralásban az a legjobb, hogy mindig 10 után kell, és nem az ébresztő órára. Úgyhogy nála most készült el a kávé, és most indul be a nap a Rádió 1-jel. Hát Tündének konkrétan én vagyok a reggeli műsor. Érdemes továbbra is velünk maradni, mert azonnal indítom az újabb zenei órát. Ezzel Wonderful Life!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Csapkától, hogy az M0-áson a keleti részen az M3-as felé haladva az M5-ös csomópontnál dolgoznak a belső sávban, és emiatt van 1-2 kilométeres dugó. Kitartás, sok türelmet mindenkinek, jöhetnek még a hírek, a forró 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox.

0: 51 frekvencián az országban, például a vadonatúj esztergomi frekvencián is, FM 107,5. Onnan is Esztergom környékére is tessék majd jelentkezni a játékra, jó? Majd, mert hogy még nem szóltam, hogy hívni kell, ellenben most megmutatom, hogy mi a nyeremény. Tessék figyelni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: A legjobbak vagytok, imádlak benneteket. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Rádió Egyet. Ilyen nappal csak ti szóltok, titeket hallgatlak. Amikor beülök az autóba, csak egyből Rádió Egy indul.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves Coldplay, bár csak úgy lenne, ahogy énekeltétek. Itt most egy csillagot lát az ország, és az nagyon melegít minket. De a Rádió 1-esek jó zenékkel és sok-sok játékkal kibírják. Most is szóltam az előbb, hogy hívni kell, és a 10. telefonáló megkapja a páros jegyet a Parádé Rememberre. Halló?
1: Szia, Kristóf vagyok. Játékra jelentkeznék.
0: Kristóf, szia. Honnan csörögtél be hozzám?
1: Budapestről. Éppen területi képviselő vagyok és dolgozok.
0: Ebben a nagy melegben? Kocsiban gondolom? Klímával?
1: Így igaz.
0: Vagy rosszul tippelek?
1: Nem, nagyon jól tippelsz.
0: Bírod?
1: Muszáj, nincs más választásom.
0: Jól van, hát figyelj, dolgozgass most, dolgozgass, a hó végén pedig buliz velünk egyet, mert 10-ként felhívták Kristó!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: És még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a páros belépő. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: El se hiszem, annyiszor próbálkozok, hogy egy jó nyárra zárjuk a bulit.
0: Hogy mondtad, egy jó nyárral zárjuk a bulit. Tudjuk be ezt a 40 foknak. De nagyon vigyázz magadra, kitartást. Hajrá! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, a játéksorozatnak nincs vége. Délután is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rememberre.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1. Azonnal indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Össze a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat,

0: F4 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
2: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
3: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
2: saját pékáruk,
3: helyben készített friss szendvicsek,
2: csemegepulsz,
3: friss zöldséggyümölcs
2: és kedvező árak várják.
3: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
4: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
5: Augusztus 6-ától 9-éig minden nap 18 órától.
4: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show. Monster truckok szétzúzzák az autókat. Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
6: Hát ide hallgassatok, pajtigát!
7: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
8: Bevált írószermárkák!
9: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
8: Bődületes választék!
9: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
7: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz Raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
10: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Péntek éjfélig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, két áruház közösségi terében és a Szent István téri nagy templomban is lehet hűsölni. Vízzel és árammal takarékoskodnak a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád fürdőben, írja behír.hu. Korlátozták a locsolást, a világítást és több fürdőszolgáltatást. Az intézkedések vasárnap éjfélig maradnak érvényben. Jön a Csaba Gyöngye születi nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. Családi programok, fagylalt bemutató, borlovagi ceremónia is lesz. A folytatásban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Békés Csabán hajnalban 23 fok lesz.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
10: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket augusztus 6. napján is. A Daily Mixet hallják a mikrofonnál Oszlácsoszi Norbert. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Ha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Természetesen ma is lesz játék, mindjárt jövök a részletekkel, most pedig jöjjön Shakira újdonsága, ez a Die Die.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 2 perccel járunk fél egy után, a Daily Mixet hallják ma is velem Oszival. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900, hogyha ma valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. És ahogy mondtam, a mai napon is lesz játék, 15.000 forint értékű családi élmény belépőt lehet nyerni Szarvasra a Mini Magyarország Makett Parkba. Tessenek figyelni, amikor meghallják a felhívást, hívni kell a 30-22-12-900-at, el kell mondani helyesen a szlogenünket, és hogyha minden megy, akkor adom is a belépő csomagot. Most pedig David Guetta, Neo és Akon közösével folytatjuk itt a Play Hard.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek, folytatjuk 3 perccel, 3:45 egy után kiállításokat ajánlok a figyelmükbe. A Munkácsy Mihály Múzeumban továbbra is látható a Hagyaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész kiállítása. Várj önöket az eltűnt szigeteink dinoszauruszai, illetve Görgényi Tamás festőművész tárlata is, a látható valóság és az absztrakt. Kellemes időtöltést a programokhoz. Mi pedig Ed Sheeran és Justin Bieber közösével megyünk tovább itt a 104-en. Ez az I Don't Care.

0: igazi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes csütörtök délután önöknek, a Daily Mixet hallották velem Oszival, és hát ne felejtsék el, a következő órában játszunk egy jót, ha szeretnének nyerni 15 000 forint értékű családi belépőt Szarvasra, a Mini Magyarország Vakett Parkba, akkor tessenek figyelni. Az igazi mai slágerek közül pedig jön mindjárt a New Religion. Perc és az infók után Bibi Rex és a Faithless közösét pörgetem, aztán ajánlom még figyelmükbe egy programot is, ha maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
4: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
3: saját pékáruk,
4: helyben készített friss szendvicsek,
3: csemegepulsz,
4: friss zöldséggyümölcs,
3: és kedvező árak várják.
4: Békés Csaba, Kazinczy utca 10.
5: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
6: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
7: Az új Kia Sportage
6: már 8.949.000 forinttól elérhető.
7: Modern design,
6: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
7: egyetlen SUV-ban.
6: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
7: a Szarvasi út 66 szám alá,
6: és próbálja ki személyesen.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Delej BT.
10: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
9: www.automatikabolt.hu.
11: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
12: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfe.hu.
13: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 rádió egyen. Nagyon kellemes csütörtök délután önöknek, 7 perccel járunk 13 óra után. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Hamarosan játszunk, hogyha szeretnének nyerni 15 000 forint értékű családi élmény belépőt Szarvasra a Mini Magyarország Makett Parkba, akkor nagyon figyeljenek. Most pedig ajánlom figyelmükbe a Gyulai Nyári Korzó következő programját. Ma este 6:30-tól a Szent Miklós Parkban közös festés lesz a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival, majd Tóth Márton harmonika estjét lehet megtekinteni, a Rondella teraszon pedig Mayfly koncert lesz 20:30-tól, kellemes időtöltést a programokhoz. Mi pedig megyünk tovább itt a 104-en Accent és Misha Miller közösével, ez a Don't Leave!

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

Igazi mai slágerek, változatosan itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek, 2 perccel járunk fél 2 előtt. Mostantól lehet telefonálni, 30-22-12-900 a telefonszámunk. A 10. szerencsés telefonálunkat adásba kapcsolom, és hogyha elmondja nekem helyesen a szlogenünket, nyerhet egy 15.000 forint értékű családi élmény csomagot Szarvasra, a Mini Magyarország Makett Parkba. Ma lesz még játék, illetve holnap, aztán ez befejeződik, úgyhogy ha szeretnének nyerni, csörögjenek. Most pedig Lady Gaga igazi mai slágerével megyünk tovább.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egyébként, hogy mit nyertél.
1: Gratulálunk! Nyereménye egy 15 000 forint értékű családi élménycsomag a Mini Magyarország Maket Parkba.
0: Szívből gratulálok, a játék még holnap folytatódik itt a 104 Rádió 1-en. Most pedig folytatjuk Alex Kenji újdonságát, pörgettem ez a Bamboli, és én ezzel már a búcsúzom. Oszlácsoszi Norbertet hallották itt a 104-en. További szép napot, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész

0: 24 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
3: Az új Kia Sportage
2: már 8.949.000 forinttól elérhető.
3: Modern design,
2: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
3: Egyetlen SUV-ba.
2: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára.
3: A Szarvasi út 66 számalán.
2: És próbálja ki személyesen.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Delej BT.
6: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
5: www.automatikabolt.hu.
1: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
7: Újra feldübörög a rock!
8: Jön az 5. VR Sarki Rock Fesztivál!
7: Augusztus 12-16!
8: Békés Csaba Postelek autós mozi!
7: A színpadon!
8: Totális Metal!
7: Deák Bill Gyula!
8: Moby Dick!
7: Akela!
8: Aurora!
7: Alkohol!
8: Pink Punkers!
7: És még sokan mások!
8: Két színpad, 4 nap tömény rock!
7: Jegyek tixa.hu.
1: Te is hallottad, hogy hatalmas kiárusítás van a Webbiciklinél?
9: Nem az Békésvár megye egyik legnagyobb kerékpárszaküzlete?
1: De csak most átalakulnak. Az Rényi téri üzlet végkiárusítást tart. Kerékpárok, alkatrészek, sisakok, zárak, lámpák és kiegészítők akár 20% kedvezménnyel a készlet erejéig.
9: Webbicikli, Gyula, Rényi tér 3, a Penny mellett.
10: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
11: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
10: saját pékáruk,
11: helyben készített friss szendvicsek,
10: csemegepult,
11: friss zöldséggyümölcs
10: és kedvező árak várják.
11: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai slágerbe egy. Györke Attila vagyok, szuper csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, játékkal készültem erre az órára, jelentem, nem sokára lehet majd jelentkezni Parádé Remember jegyekért, természetesen szólni fogok, ha hívni kell. Addig is jó zenék, most egy Cyril Remix.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Csak Ékosi, mai sláger next.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: akkor közlekedési információk. Jani szólt, hogy legalább 5 kilométeres a dugó az M5-ösön a 72-es kilométernél dolgoznak a szakik. Joci SMS-e, hogy karambol volt a 37-es főúton Sárospatak és Sátoraljaújhely között a 70-es kilométernél, és áll a forgalom. Csilla pedig azt írta, baleset volt az 55-ös főúton Bajánál a 97-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, jöhetnek még a hírek. Jó utat a Rádió 1-jel!

Ilyen az országban, legutóbb ugye Esztergomban szólaltak meg az igazi mai slágerek az FM 107.5-ön. Üdvözlet mindenkinek így a 40 fokokban. Ugye, hogy ezért ezekkel a zenékkel könnyebb? Nagy Rádió 1-es kedvenc érkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: talk about it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazi ma is lágervegy, és aki szeret bulizni, az most kap a telefonja után. ATB, Dahul, DJ Quicksilver, Brooklyn Bounce például a Parádé Remember fellépői között. Augusztus 29-én szombaton, és én adok rá páros belépőt valakinek. 0620 311 111 a forradról. Tessék jönni, játszani, hajrá, hajrá, sok sikert!

0: csak igazi mai sláger megy, 40 fok körül mérni, de mi 10 millióan élünk ebben az országban, úgyhogy csak legyűrjük valahogy, jó zenékkel, jó hangulattal, és hogy még jobb legyen a hangulat, tessék velem játszani ma délután is. Az előbb is szóltam, hogy hívni kell, mert adom ugye a páros belépőket a Parádé Rememberre. Halló?
1: Halló, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Marci.
0: Hogy telik a napod, Marcikám?
1: Dolgozok sajnos még itt a nagy melegbe.
0: Mi a te munkád?
1: Hát, alkoholokkal foglalkozom.
0: Jó, hát azon sokan szeretnek foglalkozni.
1: Igen, így van, így van.
0: Csak nem ebben a nagy melegben kell. Mit csinálsz így az alkoholokkal? Van. Eladod?
1: Így van, nem iszom sajnos.
0: Vizet igyál sokat, jó?
1: Így van, az megy, az megy.
0: Meg gyere velünk bulizni a hóvégén, 10. elértél!
1: Ha, nagyon szuper, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tiéd a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Azt a mindenét! Hát nagyon...
1: Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm
0: ezt
1: szépen.
0: Nagyon megcsípted, ügyes vagy, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És aki velünk tart, aki hallgatja továbbra is a műsoromat, az nyerhet például a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: Ennek az ország legjobb DJ-i, a rádió egy lemezlovasai. 5-től a Live Mixben Jamina, 8-től a Discos, itt 9-től a World Is Mine Radio Showban Regál Lili és Joel Junior a stúdióban. És hát apropó World Is Mine, szombat este a műsor guest mixében Tiesto zenél majd nekünk. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát. Mindjárt érkezik Taylor Swift és az Opel Light.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd! A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész

0: 24 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
2: Az új Kia Sportage
1: már 8.949.000 forinttól elérhető.
2: Modern design, fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
1: egyetlen SUV-ban.
2: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
1: a Szarvasi út 66 számon
2: és próbálja ki személyesen.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
5: Tanszervására 40 éves tímárpapír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.tímárpapír.hu webáruházban.
6: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
7: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
8: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
7: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
8: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: A Digbuild visszaviszi az árakat.
2: Szőnyegtisztítás most nem 2460,
1: hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva.
1: Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
9: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán, a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
10: Augusztus 6-ától 9-ig minden nap 18 órától.
9: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show.
10: Monster Truckok szétzúzzák az autókat.
9: Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
13: Rádió 1!

Csak igazi mai sláger megy, és közöttük valakit most bejutatok augusztus 29-ére szombatra a Budapest Parkba, a Parade Rememberre. A Rádió 1-esek ott fognak csápolni az első sorban, mert a 10. telefonáló most is ott lesz. A Forrodrot 20-as 313.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és nem, csütörtök van, hölgyeim és uraim, ami azt jelenti, hogy a játéksorozatban lassan-lassan fogynak a jegyek a Parádé Rememberre. Ma, holnap még elvihető egy-két páros belépő, például a Kívánság műsorban is Juhász Gerinél. Most ki a szerencsés? Halló!
1: Hello, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Tessék!
0: Hogy hívnak?
1: Kutasi Milán vagyok, bocsánat, Kutasi Milán.
0: Milán, mit csinálsz te most? Nagyon el vagy foglalva, úgy érzem.
1: Utazok hazafelé, a munkából elég volt már, mert nagyon meleg volt.
0: És te vezetsz?
1: Nem vezet. Elhatós autópálya, megyünk Pécs irányába.
0: Pécs felé mentek. Jól van.
1: Így van.
0: Lesz majd a hó végén egy utatok Budapestre is, mit szólsz?
1: Ne csináld!
0: De igen!
1: Úristen, köszönöm!
0: Tizedik lettél!
1: Úristen! Úristen!
0: A rádió egy szlogenjét tudod?
1: Hogy nem tudnám. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, mindig ez szól a kocsiban.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Megyünk bulizni!
1: Úristenem, köszönöm szépen! Elhiszem.
0: Gratulálok! Nagyon ügyes
1: nagyon,
0: voltál.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: És több hallgató lehet még mázlista, mert hogy például a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint. Az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy kis 2010-es feeling jön J-Lo-val és David Guettával. Akkoriban volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött.

0: lesz a DJ-nk, ugye? Nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i lemezlovasai minden délután és este, de ezen a héten a világ egyik legjobb DJ-je is érkezik majd a World is My Radio Show guest mixébe. Tiesto zenél majd nekünk szombat este a Rádió 1-en. Én Györki Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát ezzel a dallal, The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa

0: egy Rádió egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Értékes diploma és tudás Békés megyében. Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
2: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
3: www.automatikabolt.hu.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
7: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
6: saját pékáruk,
7: helyben készített friss szendvicsek,
6: csemegepulsz,
7: friss zöldséggyümölcs,
6: és kedvező árak várják.
7: Békés Csaba, Kazinczy utca 10.
8: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
9: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Török Mónikától hallják. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését az energiatakarékosság érdekében. Egyes cégek éjszakára helyezik át a műszakokat, mások a hűtőrendszerek működését és a gépek töltését igazítják a kisebb fogyasztású időszakokhoz. Vízzel és árammal takarékoskodik a Békés Csabai, a Gyula és a Gyopárosi fürdő. Több helyen korlátozták a szaunák és az élményelemek működését. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A változás a Békés Csaba 1912 előre Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is érinti. Megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, hajnalban Békés Csabán 23 fok lesz.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 4 után. Nem sokára játékot indítok majd, most viszont közlekedési információkat hoztam. Gergő írta, hogy az M1-esen Budapest felé haladva balesetezett egy autó, és emiatt van 6 kilométeres dugó a Tatabánya centrum csomópontnál. Robi írta, M5-ös Röszke felé a 72-es kilométernél 5 kilométeres a torlódás. Anita Viberezte, hogy az M6-oson a Geresdi pihenőhely után a határ felé egy álló kamion miatt a külső sávot lezárták.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Nagyon szépen köszönjük az információkat. A Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111 SMS telefon,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Még egy kávé? Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez jól esett. És valaki nagyon fog örülni a páros belépőjegyének a Parádi Rememberre, mert hogy nemrég játékot indítottam. Nézzük ki a mázlista, háló!
1: Szia, Juhász, István vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: István, honnan hívtál?
1: Komáromból.
0: Komáromban is dögmeleg van?
1: Igen, mindenhol lesz a pékségbe is, amikor megyek este dolgozni.
0: Így de jó lesz az neked, már előre irigyel téged mindenki.
1: Már csak más is jó lesz nekem?
0: Már csak azért is, mert más is jó lesz neked, igen.
1: Azt ráéreztem, köszönöm szépen, hát végre elértelek titeket.
0: Hát végre itt vagy, és végre mondhatod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazán mai sláger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádi Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, végre. Úgy látszik, ma érdemes volt fölkelnem korábban.
0: Így az éjszakás műszakod előtt.
1: Igen. Aztán, el sem hiszem. Imádom a hangot, főleg ilyenkor, mikor tizedik vagyok.
0: Amikor tizedik vagy, akkor a legcsillogóbb a hangom.
1: Igen, szép sejmes.
0: Hát akkor sokszor kell ezután játszani és nyerni.
1: Igen, rajta vagyok mindig.
0: Helyes. És Juhász Geri hangja is sejmes csillogó, csak mondom, amikor a tizedik telefonálóval beszélt. Tessék kipróbálni este a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 41 perc, kaptunk közlekedési infókat. Gege küldte, hogy baleset volt Budapesten a Hollós Korvin Lajos utcában a Nád utca előtt. Renitől tudom, hogy az M0-áson, az M5-ös felé haladva a Nagy Duna híd előtt lerobbant egy kocsi a 15-ös kilométernél, lehet miatta lassulgatni. Martin üzente a 82-es főútról, Győrről, a Szent Imre útról, hogy két autó ment egymásnak a 74-es kilométernél. Az M1-esen pedig Budapest felé haladva balesetezett egy autó, emiatt van óriási dugó a Tatabánya centrum csomópontnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak bő negyed óra, és indítjuk a Rádió 1 Live Mixet Juhász Gerivel és Jaminával!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal, mindössze 399 forint. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlás igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész

0: 24 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
3: A vedbicikli nem mész el, csak átalakul. A Gyulai üzlet kiárusítást tart.
4: Több száz kerékpár, több ezer alkatrész és kiegészítő készletről. Végkiárusítás a készlet erejéig Gyulán, a Zrínyi tér 3 szám alatt a Penny mellett. Ezt ne hagyd ki, bringára fel!
3: www.vedbicikli.hu.
1: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, két áruház közösségi terében és a Szent István téri nagy templomban is lehet hűsölni. Vízzel és árammal takarékoskodnak a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád fürdőben, írja behír.hu. Korlátozták a locsolást, a világítást és több fürdőszolgáltatást. Az intézkedések vasárnap éjfélig maradnak érvényben. Jön a Csaba Gyöngye születi nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. Családi programok, fagylalt bemutató, borlovagi ceremónia is lesz. A folytatásban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Békés Csabán hajnalban 23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Rögtön délután 5 óra van. Hello mindenkinek, erős lesz nálunk a következő 120 perc. Jami Ráé nálunk a következő 2 óra. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello drága Jami.
1: Így van, hello Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
0: Tudjátok nézni is a műsort élőben, menjünk az applikációban és a YouTube csatornánkon. SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Elképesztően jó zenék lesznek, nagyon kevés dumával, induljunk el.
1: Így van, és ha van egy jó témátok, ne tartsátok majd magatokban. Tehát a következő 2 órában én vagyok itt veletek, indulunk Hypaton barátommal. Ez pedig az Out to My Head, erre majd elmondom a sztoriát később. De nagyon szeretjük, hogy belekezdem a Rádió 1 Live Mixet.

0: éppen kettő találkozása volt 2026-tal. Yazoo, Don't Go, Luca Debonair remixében. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Összeütközött két autó a fővárosban, az Árpád hídon Budáról Pestre is történt egy baleset az M0-áson is Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Kaptál egy verset, Jami, képzeld el.
1: Oh.
0: Nagyon rövid, a címe csak annyi.
1: Figyelek.
0: Felni.
1: Ó, úristen. Jó, jó.

0: ugyan ott maradt, a jókedv viszont megmaradt. Szerezte Tomi.
1: Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek a múltkori sztorira. Egyébként én kiraktam TikTokra is, de nyugodjon meg, tényleg mindenki, elmondtam azóta Petinek. Ugye a rövid sztori az volt, hogy idefele a rádióba, hogy leparkoltam, én meghúztam a felnit, és akkor így oda

0: szívesen megcsinálják a felnimet, úgyhogy igazából el se kellett volna mondanom, de elmondtam Petinek, aki pedig tök aranyosan azt mondta, hogy életem ez csak egy felni, majd megjavítjuk.
1: Jaj, de cukik vagytok, úristen, ez a legjobb dolog, amit Peti mondhatott.
0: Így van, igen. Úgyhogy köszönöm a verset, nyilván ezt is elrakom emlékbe.
1: Helyes 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
0: Így van, saját dallal megyünk tovább. Köszönöm, hogy szeretitek Jamina és Sophie közösen jön. Ez pedig a Holograms itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: legyen. Ez a Rádió egy Like Mix Summer Edition. Mellettem a Jamina élőben a lemezjátszóknál. Csoda, szép napot nektek, ez egy üzenet. Engem ebben a mai nagy melegben ez a műsor élesztett újjá. Jaminához lenne egy kérdésem, mi lenne az az álomfellépés, amit akár pénz nélkül is elvállalna, csak hogy ott lehessen egyszer. Üdvözlete, Charlie. Hú, de jó kérdés.
1: Úristen, és ha hiszitek, hanem már nincsenek olyan vágyaim, hogy én a Tomorrowland-en vagy ilyesmi. Inkább tényleg egy olyat mondanék most, hogy tettem is ilyen kijelentéseket, hogyha valaki innovatív lenne itthon, és egy stadionba elhívnának, vagy a válogatott meccs fél idejébe, vagy valami, ami ideköt, ami magyar dolog, ami nem tudom, beteg gyerekeknek csinálnának valami olyan bulit. Szóval valami ilyesmit azonnal elvállalnék, és azonnal mennék ingyen, és egy forintot nem kérnék ezért a fellépésért. Úgyhogy most valami ilyen dolog jutott eszembe.
0: De szép válasz volt ez, tényleg. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így van, megyünk tovább, méghozzá egy közönség kedvencünk jön, ez pedig a Turn the Lights Off Kato DJ Dark remixében. Úgyhogy hangerőket magasra, még itt vagyunk az első órában egy jó negyed órát veletek a Rádió egy Live Mixben.

0: Tórányi Mix egész nyáron minden hétköznap délután 5-től 7-ig, ma Jamina a lemezjátszói mögött, ez pedig Regán Lili dala volt a Heal Me. Este jössz Jamina a Hajdúszoboszlóra? Akkor nagy buli lesz, írja Árpád.
1: Így van, igen, ráadásul Lilivel megyünk, tehát ne felejtsétek, ő van előttem, és én jövök majd éjféltől, úgyhogy tényleg ilyen, ez nagyon régen volt.

0: szerintem nagyon jól fog elsülni.
1: Apropó Campus Fesztivál, erről találtok is egy videót a TikTokon, meg az összes online felületen, hogy hogyan kell átadni a lemezjátszókat egy ilyen bulin, amikor ugye Jamina és Regán Lili követte egymást, na az egy tök jó videó volt, azt én egy csomószor megnéztem.

0: A rövid kis jelenet, ez meg van örökítve, valaki éppen felvette a közönségből, úgyhogy szerintem egy tényleg nagyon szép kis videó.
1: Még egy üzenet, valaki azt írja a TikTokon, hogy augusztus 15-én lesz az esküvője, és a te új dalodra fognak kisétálni a templomból.
0: Most őszintén, én...

0: Ez egy nagyon vagány esküvő.
1: Éljen az ifjú pár. Tartunk egy rövid hydration break-et, jön egy kis hidratációs szünet, ízunk egy csomó vizet Jaminával, aztán pedig jövünk vissza, és még egy órán át itt vagyunk veletek élőben,
0: yes,
1: jó?
0: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
19: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
19: Úgyis lett.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
12: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
3: saját pékáruk,
12: helyben készített friss szendvicsek,
3: csemegepult,
12: friss zöldséggyümölcs
3: és kedvező árak várják.
12: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
20: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
21: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
22: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
21: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
23: Az új Kia Sportage
21: már 8.949.000 forinttól elérhető.
23: Modern design,
21: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
23: egyetlen SUV-ban.
21: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
23: a Szarvasi út 66 szám alá,
21: és próbálja ki személyesen.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
26: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
27: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Török Mónikától hallják. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését az energiatakarékosság érdekében. Egyes cégek éjszakára helyezik át a műszakokat, mások a hűtőrendszerek működését és a gépek töltését igazítják a kisebb fogyasztású időszakokhoz. Vízzel és árammal takarékoskodik a Békés Csabai, a Gyula és a Gyopárosi fürdő. Több helyen korlátozták a szaunák és az élményelemek működését. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A változás a Békés Csaba 1912 előre Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is érinti. Megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, hajnalban Békés Csabán 23 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: A műsor támogatója a Burger King.

0: Andrással mixelünk két órán át egész nyáron. Mellette még mindig Jamina, övé ma a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Hello Jami, még egyszer.
1: Hello Geri, sziasztok.
0: Csak ezt az SMS-t figyeljétek itt a legelején. Kedves Jamina, minden tiszteletem a tiéd. Ilyen elismeréssel, tisztelettel beszélni egy kollégáról, ahogy te tetted Liliről. Na ezt csak az igazán őszinte emberek tudják. Nagyon sok sikert kívánok neked, zenéj még sokáig nekünk. Üdvözlettel egy Regán Lili rajongó, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: De Cuki, köszönöm szépen. Szerintem ez csak így lehet. Nyilván mindenki követel hibákat a múltban, de mikor így kiszívod a

0: Úgyhogy tényleg ez csak is így lehet.
1: Így igaz, abszolút, adom, és hát Zsivány egyes, minden szabad, igaz, jön még egy órányi mix, megállás nélkül, hajrá!
0: Így van, igen, és Tóth Abigéllel fogok kezdeni, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy egy magyar kislánytól jön az indítódalunk, ez pedig a Sugar Daddy, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában Jamina a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek, frissek, ropogósak és fontosak. 7 kilométeres dugó van egy karambol miatt az M0-ás autóúton, az M3-as felé a 18-as kilométertől. Van baleset a fővárosban is, a Budaörsi úton befelé a Pannonhalmi útnál, valamint a Kerepesi úton, a pesti oldalon szintén befelé a Barostér előtt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jamina kapott egy üzenetet és egy képet egy jacuzziból, egy Gyula nevű fiatalemberről, egy sört szorongat az egyik kezében, gyönyörű kidolgozott felsőtest, egy

0: hogy kibírhatatlanít
1: is. Így van. Úgyhogy hidratáljatok, sok-sok folyadék, ez nagyon fontos ezekben a napokban. Lendülünk közben tovább.
0: Így van, tehát akkor ha már tényleg valaki azt mondta, hogy ugye a saját esküvőjén fog megszólalni a legújabb dalom Tolvaj Renivel, ráadásul a templomból fognak erre vonulni ki, hát hallgassuk meg akkor, és képzeljétek el, hogy erre fehér ruhába egy pár a templomból kivonul. Jön a Feel the Fire, Tolvaj Reni és Jamina közöse, itt a Rádió Live X-ben.

0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron ezt csináljuk, 2 óránát tart a Rádió 1 Live Mix, ma Jamina itt mellettem a lemezjátszói mögött. Nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, jön egy újabb Hydration Break, rövid lesz, alig 3 perces, aztán pedig jövünk vissza, és 1/2 óránát még itt vagyunk veletek, jó?
1: Így van, maradjatok mindenképpen velünk!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész

0: 24 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
2: Az új Kia Sportage
1: már 8.949.000 forinttól elérhető.
2: Modern design, fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
1: egyetlen SUV-ban.
2: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
1: a Szarvasi út 66 szám alá,
2: és próbálja ki személyesen.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tanszervására 40 éves tímárpapír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
5: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
6: Augusztus 6-ától 9-éig minden nap 18 órától.
5: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show, monster truckok szétzúzzák az autókat. Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
7: Delej BT.
8: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
9: www.automatikabolt.hu.
10: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
11: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
10: saját pékáruk,
11: helyben készített friss szendvicsek,
10: csemege pult,
11: friss zöldséggyümölcs,
10: és kedvező árak várják.
11: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
12: Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
13: www.bsc.hu.
14: Újra feldübörög a rock!
15: Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál!
14: Augusztus 12-16!
15: Békés Csaba Postelek autós mozi!
14: A színpadon!
15: Totális metal!
14: Deák Bill Gyula!
15: Moby Dick!
14: Akela!
15: Aurora!
14: Alkohol!
15: Pink Punkers!
14: És még sokan mások!
15: 2 színpad, 4 nap tömény rock!
14: Jegyek tixa.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
16: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hogy 2 órában, holnap ugyanekkor Regán Lili fog majd mixelni. Mi a helyzet a DJ tehetségkutató dalja, mint a Next?
1: Fú, elképesztő, mert pont most vágtam össze egy videót róla, hogy 87 jelentkező van.
0: Wow!
1: Ami nagyon durva, mert az első tehetségkutatómon 94 volt összesen, most pedig ugye másfél hét telt el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez számomra azt is jelenti, hogy megbíztok bennem, és hogy tényleg, hogy kíváncsiak vagytok egyáltalán a véleményemre azzal kapcsolatban, hogy ti mennyire értetek a mixeléshez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, és ne felejtsétek, hogy még 20 napon keresztül tart ez a mix beküldés hozzám, amit megtaláltok ugye az e-mail címemet a social felületeimen, úgyhogy augusztus 26-ig tényleg nagyon nagy szeretettel várom ezeket a mixeket, hogy tényleg aztán találkozhassunk élőben zsűri előtt, ugye a legjobb 15 fog majd oda jutni.
0: Hajrá, hajrá, Jami, ma este van fellépés?
1: Hogyne, megyünk Hajdúszoboszlóra, ugye Regán Lili lesz előttem, én pedig majd utána, úgyhogy én évfélkor kezdek Lili valamivel korábban, úgyhogy ott találkozunk, tényleg egy dupla dinamittal érkezünk innen a Rádió 1-be.
0: Dupla dinamit, de nagy, drága Jami, tegyétek oda, jó bulit nektek, mi pedig akkor jövő héten találkozunk újra, jó?
1: Ja, jó szórakozás és jó hallgatózás nektek még itt a Rádió 1-en, és kitartást ebben a melegben, puszi!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Bibi Rexával és a Faithless-szel. És persze játék is lesz parádi Remember jegyekért. Rögtön szól tovább a zene, ez a Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu.
6: Úgyis te...
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: 1-2-3, vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egész biztosan. Augusztusi első plazmaadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmaadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubileumi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerek előállításához. Ne is késlekedj a foglalással, irány a plazmacenter.hu és gyűjtsd be az emelt juttatást!
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük! Rádió Egy! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
16: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, két áruház közösségi terében és a Szent István téri nagy templomban is lehet hűsölni. Vízzel és árammal takarékoskodnak a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben, írja behír.hu. Korlátozták a locsolást, a világítást és több fürdőszolgáltatást. Az intézkedések vasárnap éjfélig maradnak érvényben. Jön a Csaba Gyöngye születi nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. Családi programok, fagylalt bemutató, borlovagi ceremónia is lesz. A folytatásban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Békés Csabán hajnalban 23 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
3: Rádió
5: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Teleszórom isteni zenékkel és játékokkal ezt a következő egy órát is. Hello, hello!
1: Gyuri vagyok, Pezgervigitől szeretnék kérni egy számot.
0: Szevasz Gyuri, kinek menjen?
1: Mindenkinek, aki most úton van.
0: Te merre jársz, hol vagy?
1: Én az M3-ason, Bűzös a mai magasságában.
0: Ott milyen most a forgalom?
1: Hát, tűrhető.
0: Hál' Istennek, jön akkor neked az Éden Metzgervigitől, Nagy Bogitól és Miss Mútól itt a Rádió Egyen. És figyelem, indítom közben az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni a Parádé Rememberre. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 311 111.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak pár hét van hátra a nyárból, viszont augusztusban is elviszünk titeket minden jó buliba, minden jó fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Geri! Detti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Detti! Mennyire vagy kiéhezve egy jó bulira egy 10-es skálán?
1: Hát...

0: Igen, 12.
1: Azt a mindenit. Valahogy érzem a hangodon, hogy nagyon mennél mulatni.
0: Igen, mindenképpen.
1: Szeretnék ebben segíteni. Kérem a Rádió 1 szlogent.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Detti, bent vagy a parádi Rimemberön, te vagy a tizedik.
0: Jó, de jó. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Nagyon várjuk már, barátokkal fogunk menni.
1: Helyes, érezzétek jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és az most egy nagyon rövid megszólalás lesz. Halló?
1: Beáta vagyok, Taylor Swiftet szeretnék kérni, és a családom meg szeretnék küldeni.
0: Akkor ez a tiétek, The Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mely Dóri Purple Disco Machine kéri, kinek menjen?
1: Páromnak mondjuk, mert még dolgozik ebben a nagy melegben, hogy kitartást is várom haza.
0: Szól is nektek a Substitution, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek a Parádi Rememberre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Újabb hallgatóinkat szeretném elvinni a parádi Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Geri, jó estét! Csabi vagyok Budapestről, és egy szuper számot szeretnék kérni természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Csabi! Hát egyrészt kimondtad a tiltott mondatot, másfelől játék van.
1: Micsoda, nem mondod, pedig csak én egy számot szeretnék kérni, de jó, ha én vagyok a tizedik, akkor mondanám is a Rádió egy szlogent.
0: Csabikám, hát így még senki nem vitt el tőlem két belépőt, ha tudja a szlogent, hallgatlak.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Csabi, ezt összehoztad, még úgy is, hogy kiestél, gratulálok!
1: Zseniális, nagyon szépen köszönöm.
0: Te hívtál tizediként. Te most szivadsz? Tényleg csak egy dalt akarták kérni mindenkinek, aki szereti, vagy a játékra jelentkeztél?
1: Természetesen a játékra szerettem volna jelentkezni, és csak szivattalak.
0: Azt a mindenit! Hát ezt profi módon csináltad. Figyelj, úgy nyertél, hogy közben kiestél. Szerintem ez még senkinek sem sikerült.
1: Hát mondjuk nem tudom, hogy voltam már ilyen, aki ezt így lehozta.
0: Szerintem még soha. Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Úgyhogy Csabi, érezzétek jól magatokat, és imádtam ezt a játékot!
1: Én is nagyon imádtam, nagyon szépen köszönöm, és további szép estét kívánok nektek, és természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Betolja még egyszer! Csabi, nagyon köszönöm, hogy minket hallgatsz, szép estét!
1: Köszönöm szépen nektek is, szia!
0: Játék holnap is lesz ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Jennifer Lopez jön David Gettával. Ez a Save Me Tonight.

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkósít, úgyhogy én tartok egy hidratációs szünetet. Egy óra múlva találkozunk újra, a Juhász Geri kijelentkezik 9-től World is Mine Radio Show, Regán Lilivel és Joer Juniorral a lemezjátszók mögött. A Hydration Break után találkozunk. Szép nyárestét, hidratáljatok, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Balázsék lakjában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester.
16: De tényleg, de esküldre tettél be valamilyen súlyelemet?
15: Nagyon szolid volt. Léggömböket engedtünk el a végén. Kívánság léggömböt.
16: Aha. És mit kívántál?
15: Tessék? Hát, nem, már nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
17: De biztos, hogy nem jött be.
15: Az még nem esett le az a léggömb. Nem lehet, volt, hogy... semmi nem volt. Volt
16: Balázs,
15: egy zenekar, zongorázó.
16: Lehet, hogy ez a madár ezért jött.
15: Lehet, hogy ez a madár a stégen, ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kis gazdám. És az volt ráírva.
16: Én megyek a kíváncsi.
15: Nem volt nagy francolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a rossz Stuart, két dalt előadott. Nem, semmi. Most... egy komágyba volt. Tök... Kettőkor még a Ringo Starr picit elzongorázott néhány Beatles dalt. Nem flancoltunk, abszolút nem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rád.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
18: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Török Mónikától hallják. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését az energiatakarékosság érdekében. Egyes cégek éjszakára helyezik át a műszakokat, mások a hűtőrendszerek működését és a gépek töltését igazítják a kisebb fogyasztású időszakokhoz. Vízzel és árammal takarékoskodik a Békéscsabai, a Gyula és a Gyopárosi fürdő. Több helyen korlátozták a szaunák és az élményelemek működését. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A változás a Békés Csaba 1912 előre Szolnoki Máv FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is érinti. Megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, hajnalban Békés Csabán 23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkósít! A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
7: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjelenem a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, Rádió Egyen, csak igazi mai slágermely, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
17: Hello, hello!

0: Csé, Oti und die Freund, méghozzá az Óbudai sziget nagy réten. Bárány Attila vagyok, jó szórakozást!
1: Én pedig DJ Junior vagyok, szép estét mindenkinek, és nagyon készülünk, igen, DJ Ottira. Már csak azért is, mert az összes ilyen rendezvényen, ami idáig volt DJ Ottival kapcsolatban, mi mindig ott voltunk és részt vettünk ezeken.
0: Szívesen.
1: Úgyhogy még azt akartam, hogy egy kicsit több pénz, és egyébként akkor jókat is fogok még mondani.
2: Abszolút támogatom.
0: Én mindig egy követ fújok a Juniorra.
1: Mindig. Észrevettem.
2: És ha már egy követ fújunk, akkor már is indulunk Hype-tól lemezével itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

0: Ez a diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, tényleg ezt elmondom neked, beszéltünk telefonon, kérlek szépen vasárnap. Hát miről kellett vele konzultálnom, amikor felhoztam, hogy David Guetta és feldolgozás számok, de ez lehet egyébként szombaton volt, még mindegy, valamikor beszéltünk a hétvégén. Az első dolog, amire kitért, mi volt szerinted?
1: Na.
0: Hát ezt én mondtam neked előtt. Mondom, ezt nem hiszem el. Mondom, nem erről volt szó.
2: De fontos. A Juniornek ez mindig fontos.
1: Ez így van.
2: Látta, ki hallotta, ki mondta, ki játszott.
0: Mert ha ő az.
1: Mindig így volt.
2: És mire jutottatok egyébként?
0: Semmire. Arról, hogy nem erről beszélünk.
1: Arra, hogy ezt akart érteni megint. Ilyenkor nem érti, jó? Nem, sem figyel, próbáltam. És mondja tovább, érted? De hiába mondani, hogy de én, ha háromszor mondom, akkor sem érti.
0: Próbáltam erről a retróról beszélni, de nem sikerült.
2: Nem
1: tudod. De mondta ő nekem, érted? Ugye, igen.
2: Amúgy erről legmás győzködhet.
1: Igen, újat játszik,
2: hogy most akkor kiszokjon le a régiről. Egyébként szerintem szokjatok le mindketten.
1: Én egyébként hívhatjuk retrón is, de én cover songokat játszom.
2: És ha már ennél tartunk, hogy kijátszott először a következő dalt, és még hármat az előadótól a világon, klubban és rádióban az eredetiből hosszúban én játszottam először. Jön Imál Angel, ma este az első, az I'm Alive, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Stereo Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, a dönszínű diszkosít a rádió egyen, Bárány Attilával, Hanvai PG Mix-el és velem DJ Juniorral.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Berták, Bettinák, Csobánok, Décsék, Gézák és Pastorellák. Szülinapos pedig az ismerőseim közül Bányáncsik Dani, Bandic Magdolna és Mészáros Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Én csak annyit akartam mondani, hogy 12:59-kor találkozunk a szigeten, és onnantól
2: mikor?
0: Kezdve, hát egykor nyit, érted? Egykor nyit
2: oda
0: a bejárat, és onnantól kezdve mondta Bárány is, hogy jó is az lesz.
2: Egykor oda mész.
0: Igen, egykor oda mert...
2: Ah, ne idegesi.
0: És én azért megyek oda korán, hogy bejussak.
3: Csúriba volt,
0: Ő a kasszánál fog állni.
3: Nem kell, már van adom.
0: Tudom, viszont. És azért megyek egyre, mert csak hajnali 1:40 zenélek.
3: Most mennyire fognak utalni. Most mennyire fog, így ideig is rohadt sokat gyűlöttek. De most, hogy elmondtad, hogy én állok majd a kasszánál, szerintem
0: most kiborultam. Most ott kell, hogy legyen.
2: Atya Jézus Szent Jézus Mária. Miután egyébként az afterbullit, majd én kezdem valamikor 22:40 környékén, vagy ez ott változik, nagyon-nagyon sok újat fog játszani. A következő tutifix jön, a vadonatúj, illetve az egyik vadonatúj a 21 közül, Hugeltől, Big Seannal,

0: csekik az ma is Láger megdiszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Picsivel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, holnap Csorváson kezdek, és aztán évfélre érkezem Hajdúszoboszlóra, 15. kamionos találkozóra. Szombaton pedig az egész napomat tulajdonképpen az Óbudai szigeten fogom tölteni, ugyanis mi szervezzük a DJ Oti und die Freund megabulit, 65 000 emberre számítunk kb. És óriási örületre. Nagyon-nagyon fontos emberek, a héten már többször beszéltünk erről. Miután a hidak áteresztő képessége óránként 16 000 ember, ez azt jelenti, hogyha mindenki 6-ra érkezik, akkor csak az egynegyede fog bejutni a tömegnek. Tehát mindenképpen tessék korán érkezni, időben. Én például, ha nem is egykor, de 2-kor már ott leszek.
2: Ne,
1: akkor még nem kell konferálnom. Én ugyanis
2: engem műsor vezetek. Engem azt érdekel, hogy ki érkezik oda leghamarabb.
1: Én biztos, hogy nem.
2: Én. 12:59. Annyit akartam mondani még, hogy de tényleg érkezzetek időben, mert akkor lesz még olyan meglepetés, aminek örülni fogtok. És sok beszéljünk így, egy kicsit, nem tudom, hogy szokták ezt mondani így?
1: Rébuszokkal
2: vagy így?
1: Nem, hazabeszélsz,
2: ezt igen, úgy igen, hazabeszél, az is igaz, igen. Meg annyit akartam még mondani, hogy a DJ Junior videó csatornám eredeti valódi, meg kaptam rá egy ilyen pipát, vagy nem tudom milyen ilyen hangjegyet, ott megtaláljátok az összes eredeti valódit, és én fogom játszani az after party-n ezekben nagyon-nagyon sokan.
0: Jut eszembe, az imént kamusztam, nem az volt az első Imál Angel ma estén, hanem a második, és most jön a harmadik, a Drive Me Down itt a rádió, ahol csak igazi ma is lágermegy.

0: brain cells. Diszkos itt minden este 8-tól 9-ig a Rádió 1-en, az igazi mai slágereket játsszuk. Tessék, itt a válasz. Diszkos itt igazi mai sláger. Semmilyen retro, ja. Semmi cover.
1: Ez milyen meggyőződésem volt.
0: Megdöltetek, igen, megbuktatok 20 év után. Ennyi.
2: Igen, ti. Ti, akik a régiket így újra dolgozzátok. Ja. Nekem Csuriba se kellene, mi újra játszok.
1: Ja, azért nálad is van annyi.
2: Nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés.
0: A lényeg az, hogy igazi ma itt kell játszani, úgyhogy tessék.
1: Igen.
2: Én szoktam ilyeneket. Szoktam ilyeneket. Csak beszéljetek róla.
1: Meg az jutott meg eszem, hogy a Hamvai kezd olyan lenni, mint a Hugel volt ott a izébe, ott a Vin Casinónál, hogy így a 21 album bemutatni, egy ülés, akkor így tudod játsza az új Hugel albumot, ő E-Mail Angel izé lett most. Igen. Bemutató? Igen.
0: Nem ez bemutató ember lett.
2: Fél számomra megtiszteltes az összehasonlítás. Lasz meg az bottom, mit
1: Hugel. Ezeket a zenéket, mert én ezeket nem
0: kaptam meg. Szerintem csak a pénz kevesebb.
1: Igen, nem. Nem, de most komolyan.
2: Ugyanannyi, csak hát nála dolláron a háttérben, meg euró.
1: Hol jelentek meg ezek a zenék
2: egyébként? Ezek még sehol. Így hosszúban sehol.
0: Akkor kinek? Neked?
1: Na nekem tudját, persze.
2: Minek?
0: Új és...
1: Új és... Cover-szongokat játszok.
2: De én már tudom, hogy mindenki. Elteszi, és 20 év múlva előszedi.
1: Cover-szongokat játszok, érted?
0: Ezt beszél meg a haveroddal.
2: Egyébként a következőt mind a ketten fogjátok érteni. Valamikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogyha jól tudom, akkor Armin van Buuren már előszedte, ugyebár Van Halen és a Jump. Na most ez egy vadi új, és ez retro az eredeti rock and roll. Egy szenzációs bass house remix következik. Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. A Diszkosit Radio Show-ban.
1: Retro.
0: Cover.
1: Rock retro.
0: Rock retro.
2: Rock retro.
1: Rock retro cover.

0: ez a Rádió Egyes is olyan diszkos, itt rádiós, itt vagyunk veletek 20 éve, és hogy ne csak mindig cover dalokról, meg retróról, meg bármiről is beszéljünk, hanem újdonságos, igazi mai slágerek. Meg arról, hogy a diszkos itt van, és 30 darab fellépés idén is legalább, úgyhogy egy csomó helyszínen találkozhatunk.
1: Én ezt nem bírom.
0: Mindegy. Szóval találkozhatunk velük sokszor is, hogy egyébként még vannak ilyen hétfőket, szerdáink, hogyha esetleg úgy van, akkor céges rendezvények, magárendezvények, arra is szívesen, bármilyen zenét tudunk játszani.
2: Figyelj, egyébként tehát csak az Attila tudja, hogy most akkor melyik diszkos itt, melyik névvel, mit
3: játszunk, kérdezzetek, hogy bátran játszunk. Elmondom.
2: Tehát az, amikor ilyen nagyon sok poén van, játszunk régit is, meg újat is, egyszerre is vagyunk, meg nem egyszerre, és na, azt, hogy hívják.
3: Nem, olyan nincs, hogy egyszerre, meg nem egyszerre. Ha nem egyszerre vagyunk, a Diszkos itt Legends.
0: Az Diszkos itt Fun Club. Csak nem úgy, mint a Hanvai Pizsi Fun, hanem érted?
2: Van ilyen is.
0: Nincs olyan. Mi?
2: Hogy Diszkos itt Fun Club.
3: Hülyeséget beszél.
0: De én úvam, hogy fun, hogy vidám.
3: Most mondja.
0: Diszkos itt vidám.
3: Mode harmad. Léci.
0: Azt mondta, hogy akkor vicceset mondunk. Akkor
2: Jézus Mária, ez nagyon rossz idő. Hát lehet, hogy ezért jön a Bad Times. Sorban a negyedik ma estére Imál Angel-től itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkos itt Radio Show-ban.

0: szórakoztató volt. A mikrofonok mögött még így utoljára is DJ Junior Bárjantól és jó magam Hanvai Pincsi.
1: DJ Junior cover.
0: Retro cover.
1: Retro cover.
0: Hanvai Pincsi retro cover.
2: Igen. És újítás.
1: És újítás. Na, és Bárány Attila is, én azzal búcsúzom tőletek, hogy pénteken Hajdúszoboszlón buliszhat.

0: kicsit stage-en, viszont a Classic House arénában én leszek az, aki kezd, tehát egy időben fogunk zenélni Hanvai PG-vel. Ő azért hangsúlyozta egyébként, hogy ő csak újat fog játszani, mert én viszont csak klasszikot.
1: Igen. Nagyon jó. Én még nem tudom mit, majd megoldom. De egy biztos, hogy együtt fogunk játszani majd.
0: Retro
1: Cowboy. Jó. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy én majd okozok meglepetést is mindenkinek, aki jön, úgyhogy időbe érkezzetek, jó? Ez még fontos információ. DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, úgyhogy ha még nem követtétek, akkor tegyétek meg, szavaztok.
0: Nekem nincs mit hozzáfűzöm ehhez. További jó rádiózás, sziasztok!
2: Én annyit mondok, hogy Milá, no, techno, re, no. Tehát én újat fogok játszani majd a hétvégén.
1: TS no? Ja, az nem.
2: De az másmilyen egyébként. Egy biztos, hogy én pénteken várok még mindenkit sok-sok szeretettel majd Balatonfűzfőn, és ott után pedig megyek öt tevére oda, és tessék majd megérkezni, hogyha esetleg valaki bírja a sor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Játszói mögött az elmúlt hetekben három fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt, mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mennyire cool, mennyire menő ez a zene. Green Velvet és a La La Land, ez egy idei Medusa remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nyár végén pedig Zamárdiban jön majd a Strandfesztivál, ott is bulizhattok velünk minden este, és ugye a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ugye azt ígértük, hogy igazi A-kategóriás szupersztárok várnak titeket egész este, Alex Kenji, Hugh Girl, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Regál Lilia lemezjátszói mögött. Hugh Girl érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Move Into the Sun, Imael Angel-lel és Hugh Girl-lel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemberben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Egyes a Word is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don Fake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

0: A Rádió Egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: kívánom mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Seinfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up, this is Seinfeld, you're listening to the World is My Radio Show on Radio 1, Hungary.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Alex Kenji fantasztikus nyári slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackjét játszottam a JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig egy monumentális dark pop zene, amit annyira szeretnek a Rádió 1-esek, hogy a Top 500-as listánk legelső helyére szavazták be tavaly. Az igen, úgyhogy ha még emlékszünk rá, volt egy jó kis Lady Gaga hétvégig. Én nagyon szeretem egyébként a Top 500 hétvégeket, be kell vajon, várom már a következőt is. Úgy látom a kristálygömbömben, hogy közeledik. Lady Gaga, Abrakadabra, ezt azon most az éjszakai műszakhoz.

Ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenctől, amit nagyon-nagyon szeretünk, Szigala és a Riptide.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi szupersztárok a folytatásban. A világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez. Énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője. Elképesztő sok sztárnak írt más slágert. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamrától a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolex-et Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.